Monteverdi három madrigáját a Veneciana együttes előadásában hallottuk. A zeneszerző Velencében volt nagyon aktív, itt publikálta a 6., 7., 8. madrigál kötetét, és itt mutatták be a Tancred és Clorinda című operáját. Utolsó éveiben egyébként az opera felé fordult. Most ismét madrigálokat hallunk.

Claudio Monteverdi három madrigája hangzott el a Veneciana együttes tolmácsolásában. Most négy mű következik, motetták és madrigálok. Egyébként Monteverdi operáit előszeretettel játszották Velencében, a Teatro San Cassiano műsorára tűzte többek között a Poppea megkoronázását is.

Claudio Monteverdi négy madrigája hangzott el a Veneciana együttes előadásában. A velencei karneválokra is írt zenét a termékeny komponista. Idős korában egyszer hazalátogatott Cremonába, de a visszaúton megbetegedett, és meg is halt 1643-ban. Most ismét három madrigáját ismerhetjük meg.

Monteverdi három madrigáját hallottuk a Veneciana együttes jóvoltából. Monteverdi bár nagyon régen élt, elég sokat tudunk az életének körülményeiről, de kevesebbet tudunk az emberről. Szám szerint 121 levele maradt fenn, ebből tudjuk, hogy igen lobbanékony ember volt. Most az utolsó négy madrigát halljuk.

Monteverdi négy madrigáját hallottuk a Veneciana együttes hangversenyének végéről. Claudio Monteverdi korai fejlődésére a német alföldi szerzők voltak nagy hatással, őt magát egyébként Velencében a Ferrari templomban helyezték végső nyugalomra. Most Girolamo Frescobaldi muzsikája szól, csembaló darabokat hallunk tőle.

Girolamo Frescobaldi csembaló darabjait Enrico Baiano játszotta. Ezt a szerzőt olasz Bachnak emlegetik az utódok, ezzel a rendkívüli ellenpontozó tudását ismerték el. Ő gyakran dolgozta fel ugyanazt a témát, vagyis a variáció egyik nagymestere volt. Mihály Pretoriustól következik a 116. Zsoltár.

Pretorius 116. reneszáns zsoltárát a Kardinál Komplex adta elő. A zeneszerző a braunschweigi herceg udvari titkára, karnagya volt, egyik a 17. század kimagasló német mestereinek. John Dowland két gitárdarabja következik, majd Adrian Willert chansonját énekli Montserrat Figueras.

Montserrat Figueras és az Esperion együttes adta elő Jordi Savall vezényletével a németalföldi Adrien Willert chansonját, előtte pedig Joan Dowland fantáziáját, illetve egy másik gitárdarabot játszott Manuel Calderón. Kedves hallgatóink, 4 óra van, az álom még elkerüli önöket, kérem hallgassák továbbra is a Notturnót.

Berlioz leghíresebb zeneműve a Fantasztikus Szimfónia, most ezt hallgatjuk meg. Egy hatalmas szerelem története a darab, az egyetlen téma az idé fix, az imádott nő alakját jeleníti meg különböző látomásokban. Berlioz nagyon részletes programot is adott a muzsikához, amelyben a szerelmi bánatában öngyilkosságot elkövető ifjú művész az ópium hatásától elkábultan éli meg a történéseket. Tényleg fantasztikus zenemű. Egyébként Berlioz egyszer féltékenységében öngyilkos akart lenni egy ír színésznő miatt. Tehát van alapja a zenének, amit a Holland Rádió zenekar játszik.

Berlioz fantasztikus szimfóniáját játszotta a holland rádiózenekar vezényelt Junichi Hirokami. A cím, amelyet a szimfóniához szokás kapcsolni, epizód egy művész életéből, és ez az epizód Berlioz szenvedélyes szerelme volt Harriet Smithson, az ír színésznő iránt. Most hallgassuk meg Chopin Hádúr nokturnjét.

Schopenhauer nocturnjét Ronald Bright igen játszotta. A nocturn viszonylag lassú, ritmusú, gazdag dallamú, nyugodt karakterű, zongorára írt lírai miniatűr. John Field érzeneszerző teremtette meg a műfajt. Manuel de Falla 7 spanyol dala következik.

Manuel de Falla 7 spanyol dalát Alison Balsom és Alistair Beatson adta elő átiratban. Schubert a C-moll kvartett tételt 1820. decemberében egy vonós négyes első tételeként komponálta, nem fejezte be, bár állítólag a következő tétel az Andante első 40 ütemét is megkomponálta.

Franz Schubert c-moll vonós négyes tételét játszotta a Tilev Quartet, a körülbelül 10 perces művet a szerző kiforrott korszakának, korai termékének tekintik. Egy Schubertiádán mutatták be egyszer ezt a darabot. Georg Friedrich Händel Alcina című operájából hallgatunk meg most egy áriát.

Handel Alcina című operájából hallottunk két részletet. Graham Pushy énekelt, az Ausztrál Brandenburg zenekar Paul Dyer vezényelte. Az Alcinát 1735-ben 18-szor játszottak, aztán Handel átírta rövidebbre a művet, és a baletteket mindig cserélgette az operáiban. Debussy remek műve következik, az Egy fauntél utánja.

egy Faun délutánja. Debussy zenekari darabját a BBC skóciai szimfonikus zenekara játszotta, vezényelt Ilan Volkov. Pater Gizeking zongora darabja következik, Chaconnet Scarlatti témára. Gizeking világhírű zongora művész volt, aki Lyonban látta meg a napvilágot, és egy autóbalesetben halt meg.

Walter Gieseking zongoradarabját hallottuk, Sakon egy Scarlatti témára Joseph Moog zongorázott. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Willem de Fes B-dur koncertó grosszóját hallgatjuk meg. Megköszönöm a figyelmüket, és búcsúzom hangmérnök Kalla Kálmán és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Várjuk Önöket a következő éjszaka is. Németi Attilát hallották.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Kétnapos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője, Hortai Olivér és Palóc André, akik a mandátumukról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. A parlament egyebek között a 2026-os költségvetés módosításáról, a köztársasági elnök jelölési folyamatáról, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség szervezeti átalakításáról tárgyal. Kézzelfogható energetikai eredményeket értek el a MÁV-nál és a GYESEV-nél hozott rendkívüli intézkedések, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, csütörtökön 17 és 22 óra között a tehervonatok villamos energia fogyasztása a MÁV hálózatán az előző hét azonos napjához képest 91,5%-kal csökkent. Ugyanebben az időszakban a GYESEV hálózatán is szünetelt a villamosvontatású vasúti teherforgalom, kivéve a nélkülözhetetlen, valamint az alapellátást biztosító szerelvényeket. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárol Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakportál. A rakétasorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repeszgránátokat is tartalmazó csomag értéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu a tegnapi kormányülés után hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Cisjordániában. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskola kezdés. Ma is várják még az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Délután 32-37, este 20-29 fok várható.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: A Mesterek órája mai adásában Kovács Lóránt fuvolázik. A 85. születésnapját ünneplő művész 1965-ben megnyerte az első budapesti nemzetközi fuvola versenyt, A Magyar Állami Hangversenyzenekar szóló fuvolása volt, valamint 66-tól tanított a Zeneakadémián és külföldön is számos Kotta megjelentetése és kiadása az ő nevéhez fűződik. Kovács Lóránt a Mesterek órájában, ma 18 órakor, a Bartók Rádióban. Ma este David Frey zongorázik. A francia zongoraművész generációjának kiemelkedő tehetsége, Bach muzsikájának összehasonlíthatatlan előadója, megosztó és magával ragadó jelenség. Most egy hazai zongoraestjéről idézzük fel virtuóz játékát. A február 17-i koncert felvétele a Pesti Vigadóból, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is. A mikrofonnál ifjam Bazsinka József. Köszöntöm Lőrinc nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Ez egy latin eredetű név, jelentése Laurentum vidékéről származó férfi, vagy babérkoszorúval díszített. Ha akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-te 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikáló reggel@radio.hu címre tudnak küldeni. A ma reggeli zenehallgatást Georg Friedrich Händel Rinaldo című operájával kezdjük, amely egy sorsfordító alkotás volt a szerzője számára. 1711-ben ez lett az első kifejezetten a londoni közönség számára komponált olasz operája, és óriási sikert aratott. A korabeli előadás a látványosságokkal sem takarékoskodott, repülőszerkezetek, varázslatok, sőt élő madarak is kerültek a színpadra. Ezzel Händel ezzel kezdte meg a hosszú londoni karrierjét. Almirena és Rinaldo kettősét az első felvonásból most Wolfgang Kachner zenekari változatában halljuk a berlini régi zeneakadémia zenekarától.

Georg Friedrich Händel Rinaldo című operájából szólalt meg Almiréna és Rinaldo kettőse az első felvonásban, Wolfgang Kachner zenekari átdolgozásában a berlini Régi Zeneakadémia zenekarától. Händel után Beethoven negyedik zongora versenyének fináléja következik, Beethoven maga is játszotta a szólót, sőt, az 1808-as nyilvános bemutatón ő volt a szólista, azon a legendás maratoni bécsi hangversenyen, amelyen az 5. és 6. szimfónia is megszólalt. A versenyművet Rudolf főhercegnek, tanítványának és egyik legfontosabb támogatójának ajánlotta. A Rondó Vivácsét most Jevgenyi Kiszi játsza, a londoni filharmonikus zenekart Colin Davis vezényli.

Ludwig van Beethoven opusz 58-as G-dur zongora versenyének harmadik tételét játszotta Jevgenyi Kiszin zongorán a londoni Philharmonikus zenekarral, vezényelt Colin Davis. Beethoven után Gabriel Fauré kései zenéje következik. A maszkok és bergamaszkok különös visszatekintés. Fauré már 70-es éveiben járt, amikor 1919-ben Monte Carlo számára összeállította a művet, részben évtizedekkel korábbi darabjaiból. A pásztorál viszont az újonnan komponált tételek közé tartozik, vagyis egy idős mester néz vissza saját fiatalságára és a régi francia gálláns világra. Az Orpheus kamarazenekar játszik.

Gabriel Fauré Moszkok és Bergamaszkok című művéből a negyedik tételt, a Pásztorát játszotta az Orpheus Kamarazenekar. Most pedig következzen Muzio Clementi B-dur szonátájának harmadik tétere. Ennek van egy különleges történetem. 1781 karácsonyán II. József császár Bécsben a féle zongorista párbajt rendezett Clementi és Mozart között. Clementi ezen az estén éppen ezt a B-dur szonátát is játszotta. Aztán első tételének témája később feltűnően hasonló formában bukkan fel Mozart Varázs fúvla nyitányában. Érdekesség az is, hogy Clementi milyen nagyra tartotta Mozartot. Hát Mozart kicsit talán kevésbé volt elragadtatva Clementitől, de a technikáját nyilván el kellett ismernie, hiszen rendkívül virtuózan zongorázott. Most Jos van Immerzé játszik fortepianón.

0: Múció Clementi Médúszonátájának harmadik tételét játszotta Joss van Immerzél fortepianon. Ez a rondó tétel is bizonyítja, hogy milyen virtuóz lehetett az a zongora művész, akinek a sírfelirata az, hogy a zongora atya. Hát ugye Mozart üres futamoknak tartotta ezt a akár játékmódot, játékot, de Clementi nagyon szerényen és nagyon nagy elismeréssel nyilatkozott levelében Mozartról. 2 percen múlt, 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma van augusztus 10-e, Szent Lőrinc ünnepe, aki spanyol születésű keresztény diákónus vértanú volt. A középkorban a legjobban tisztelt vértanúk sorába tartozott. Spanyolország nemzeti szentje is ma van az ő ünnepe. És ma van még az oroszlánok világnapja is. Azzal a céllal tartják, hogy felhívják a figyelmet a kihalás fenyegette csúcsragadozók helyzetére és védelmük fontosságára. 2013 óta tartják meg. Kovács Loránd, Liszt Ferenc díjas fúvola művész érdemes művésznek hallják majd koncertjét a ma Bartók Rádióban. Érdemes lesz tehát ezt figyelemmel követni. 85 éves, 1941. augusztus 10-én született Győrben. Várkonyi László ma lenne 70 éves, Szent Ivány Kinga, ő pedig 50 évvel ezelőtt született, Harangozó Gyula díjas táncművész, táncpedagógus, koreográfus, őt is Isten éltesse. Emlékezzünk Mihály Haydnre, osztrák zeneszerzőre, karmesterre, orgonistára, aki József Haydn öccse volt, pontosan 220 évvel ezelőtt hunyt el Salzburgban, mert a különleges városban, ahol még most is tart ugye a salzburgi ünnepi játékok. Most tovább megyünk, de még lesznek születésnaposok. Giuseppe Verdi Pünkösdi királyság című művéből a nyitányt játssza a Magyar Állami Operaház zenekara, vezényel Pier Giorgio Morandi.

Giuseppe Verdi Pünkösdi Királyság című operájának nyitányát játszotta a Magyar Állami Operaház zenekara Pier Giorgio Morandi vezényletével. És ígértem, hogy visszatérünk az évfordulósokhoz. Jakob Arkadelt zeneszerző született 1507-ben ezen a napon Belgiumban. Csodás madrigájai darabjai vannak. Belicai Gyula zeneszerző 1835-ben született ezen a napon, Alexander Glazunov is augusztus 10-én született, ő pedig Szentpéterváron 1865-ben. Jorma Panula karmester, legenda is mondható, finn, ugye karmester, tanár, mester, óriás, Magyarországon is többször vezényelt, sőt még arckép beszélgetés is készült vele itt a Bartók Rádióban, ő 1930-ban született Finnországban. És ugye Kovács Lórántot pedig már említettem, őt Isten éltesse. Johann Sebastian Bach émol szonátájából a második és harmadik tételt játssza most John Holloway hegedűn, David Moroni orgonán és Susan Shepard Gordonkán. A második és harmadik tétel csendül fel.

Ez volt Johann Sebastian Bach émol szonátájának második és harmadik tétele. John Holloway hegedült, David Maloney játszott orgonán, Susan Shepard gordonkán. Ezt néha elfelejtjük, hogy Bach nem csak kitűnő orgonista, hanem nagyszerű hegedűs is volt. Weimarban 1714-ben koncertmesteri kinevezést kapott, tehát azért ehhez elég jól kellett tudni hegedülni. Most Friedrich Witt következik, az A-dur szimfónia első tételét játssza a Kölni Akadémia zenekara. Witt ugyanabban az évben, 1770-ben született, mint Beethoven, és csellistaként kezdte meg pályáját. Neve pedig ma leginkább egy különös tévedés miatt ismert, egyik C-dur szimfóniáját hosszabb ideig Beethoven fiatalkori művének tartották, és jénai szimfónia néven játszották. Most azonban egy félreértés nélküli szimfónia, az A-dur első tétele hangzik el a Kölni Akadémia zenekarától. Akarmester Mihály Alexander Willens.

Friedrich Witt Ádur szimfóniájának első tételét játszotta a Kölni Akadémia zenekara Mihály Alexander Willens vezényletével. Az óra végén Joseph Haydn öccse Mihály Haydn következik, aki pontosan 220 évvel ezelőtt 1806. augusztus 10-én halt meg. Salzburgban több mint 4 évtizeden át élt és dolgozott ebben a csodás városban, ahol Mozart kollégája, barátja és egyik fontos zenei példaképe is volt. Például, amikor Mihály Haydn betegség miatt nem tudott elkészülni két hegedű barátja duóval, Mozart egyszerűen megírta helyette a hiányzó darabokat, és egyébként, amikor meghalt, akkor is éppen egy requiem komponálása közben volt ez. Ez befejezetlen maradt. Most az F-dur notturno első tételét játssza a Noisy Kamarazenekar Johannes Golicki vezényletével.

0: Ez volt Mihály Haydn F-dur nocturnójának első tétele, az Allegro, a Noisy kamarazenekar előadásában, akiket Johannes Goritzky vezényelt. A pontos idő 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről és a rendészeti feladatok átalakításáról. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személyek garancia arra, hogy a köztársasági intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az új államfőt holnap választhatja meg az országgyűlés. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves, több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hévhálózatot is fejlesztenék. A legfrissebb mérések alapján a határérték alatt alakul a Sziget Fesztivál zajszintje. A rendezvény szervezői szerint a harmadik kerületben elvégzett ellenőrzéseken a kapott adatok mindvégig elmaradtak az 55 decibeles éjszakai korláttól. A szervezők az érintett kerületekkel együttműködve a teljes fesztivál ideje alatt folyamatosan ellenőrzik a hangerőt, és szükség esetén azonnal beavatkoznak. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt-Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. 500 000-val több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasútársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. A napfogyatkozás kiválóan megfigyelhető lesz például Valenciából, Bilbaóból és Palmából is. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajnán, a Koblenz és a Mainz közötti szakaszon, figyelmeztetett a Német Belvízi Hajózási Szövetség. A kritikus szakasz lezárása gyakorlatilag ketté oszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat. A szállítási fennakadások enyhítésére több német tartományban már enyhítették a teherautóforgalom korlátozásait, miközben a hatóságok a közúti és vasúti kapacitások bővítéséről egyeztetnek. Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Délután 32-37, este 20-29 fok várható. 7 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Hozék ura és Szamosi Szabolcs az Orgonapont sorozatban augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Félharmónia.hu.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdes rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
6: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este David Frey zongorázik. A francia zongoraművész generációjának kiemelkedő tehetsége. Bach muzsikájának összehasonlíthatatlan előadója, megosztó és magával ragadó jelenség. Most egy hazai zongoraestjéről idézzük fel virtuóz játékát. A február 17-i koncert felvétele a Pesti Vigadóból, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. A zongora muzsika után a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszik. Műsorukban a Debussy és Ravel-féle francia impresszionizmus, valamint a darabokat meghangszerelő André Caplet és Ravel zenekari színvilága hidat képez Doknányi Ernő késő romantikus polifon színekben gazdag cselló versenyével, melyben a szólót most Somodari Péter játsza. Áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról. Ma 20 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében, és a mikrofonnál ifja Bazsinka József. Isten éltesse Lőrinc nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon köszöntjük tisztelettel. Elérhetőségünk a 0630 30 30 160-os SMS szám, illetve a muzsikáló@radio.hu e-mail cím. Ebben az órában 7:30-kor hallhatnak majd egy interjút, összeállítást a Kaposfesttel kapcsolatban, amely ugye augusztus 9-én, tegnap vasárnap kezdődött el, és tart egészen 14-ig, illetve egy óra múlva a 8 órai híreket követően ma is lesz kinyerma, játék és muzsika 10 percben. Georges Bizet Carmen második szvittjéből hallgatunk most két tételt, az Avanera és a La Garde Montagne hangzik el, a New York-i filharmonikus zenekart Leonard Bernstein vezényli.

Georges Bizet Carmen második szvitjéből szólt az Abanera és a Lagarde Montante. A New Yorki Filharmonikus zenekart Leonard Bernstein vezényelte. Két közlekedési információ. Felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon a leállósávon halad a forgalom, a határ felé vezető oldalon közel 5 kilométeres torlódás alakult ki. Illetve baleset történt az M0-ás autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Gyál közelében. A 35-ös kilométernél már több mint 5 kilométeres torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan és türelmesen. Antonio Vivaldi 39 fagott versenye közül mostan 497-es Riom jegyzékszámú A-moll fagott verseny második és harmadik tételét hallgatjuk meg. A szólista Alberto Grazzi fagott művész, a Céfiro Barokk zenekart Alfredo Bernardini vezényli.

valamiért annyira jó érzés számomra hallgatni ezt a barokk fagottot, olyan különleges hangja van. Antonio Vivaldi 497-es Riom jegyzékszámú ámol fagott versenyének második és harmadik tételét játszotta Alberto Grazzi barokk fagotton a Céfiro barokk zenekarral. A karmester Alfredo Bernardini volt. Franz Schubert életében a négykezes játék nem pusztán zeneszerzői műfaj volt, hanem a bécsi házi muzsikálás mindennapos része. Két ember egyetlen zongoránál közvetlenül egymás mellett, és meglepően sok művet írt erre az összeállításra. Most hallgassuk meg a hat polonész közül a harmadikat, a B-dur hangneműt Járatál és Andreas Greuthausen zongora négykezes előadásában.

gimnáziumban pedig olyan későbbi nagyságokat tanított, mint Grieg és Janáček. Ő egyébként elég hosszú életet élt, 1824-ben született, és még 1910-ben is alkotott. A G-moll szerenád vidám kis fúgatétele is mutatja, mennyire természetesen kapcsolta össze a régi ellenpontos alkotást, illetve kompozíciót a romantikus hangzással, tehát ez egy fugetta gioiosa lesz, vivace tempóban az Anima Musicae Kamarazenekar előadásában.

0: Karl Reinek G-moll szerenádjának 5. tételét játszotta az Anima Muzicék Hamara zenekar. 7:08.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatónkat, egy interjúval folytatjuk. Tegnap, tehát augusztus 9-én kezdődött, és ma már koncerteket is tartanak a Kaposfest Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztiválon, ahol minden évben világhírű művészek és fiatal tehetségek találkoznak. Hornyák Balázs fesztivál igazgatót Madarász Zsolt kérdezte.
2: 17. alkalommal rendezik meg a Kaposfestet, ami tulajdonképpen rögtön az első években, ugye 2010-ben alapították ezt a fesztivált, nemzetközi hírnévre tett szert, hiszen például Joshua Bell is itt volt, de olyan különleges koncerteket is láthattak, hallhattak a hallgatók, mint Kocsis Zoltán és Rados Ferenc négykezes koncertje. Tudom, hogy akkor Kaposváron élt, hiszen ön is kaposvári, akár csak Kokas Katalin, aki az egyik alapítója volt ennek a fesztiválnak, akkor még a közönség soraiban ült?
3: Igen, és nagy örömmel vettem annak idején 17 évvel ezelőtt, hogy szülővárosomban alakul egy ilyen fesztivál, amely aztán nagyon gyorsan nemzetközi hírnévre tett szert, és csodáltuk azokat az előadókat, akik már akkor ott fölléptek. És hát külön öröm lett számomra, hogy aztán pár évvel később elkezdtem dolgozni a fesztivállal, és az elmúlt 7 évben pedig a projekt vezetőjeként is közreműködöm. Óriási élmény összeállítani a programot, és meghívni azokat a csodálatos kollégákat, művészeket, akik a világ számos tájáról érkeznek Kaposvárra. És hát tényleg egy ilyen nagyon-nagyon családias hangulat alakul ilyenkor ki a fesztiválon, amely azt gondolom, hogy olyan szempontból is egyedülálló, hogy nem igazán lehet egy hasonló természetű fesztivált egy igazán nagy metropoliszban megrendezni, hiszen itt a közönség és az előadók gyakorlatilag ugyanazokat az utcákat járják, ugyanazokban az éttermekben étkeznek, és kialakul egy olyan bensőséges viszony, ami aztán a koncertek hangulatán is érződik és hallatszódik.
2: Az is a fesztivál jellemzője, hogy nem egy előre begyakorolt, konkrét, már turnékon bemutatott programmal érkeznek ide a művészek általában, hanem sokszor akkor találkozik ez a kis csapat először, és ott először mutatják be az adott művet ebben a felállásban.
3: Ez az óriási szuperképessége a Kaposvesznek tulajdonképpen, hogy azok a szólista művészek, akik a világ számos pontján a világ vezető koncerttermeiben szóló koncerteket adnak, azok gyakorlatilag itt találkoznak először sok esetben a Kaposfesten. Sok esetben büszkeségünk, hogy mi hozzuk őket össze, és egyébként egy hosszú távú szakmai munka is kezdődik. És ezeken a napokon, ami tulajdonképpen nem sok, 2-3 napról beszélünk, amíg a próbákra idő van, ekkor áll össze az a kamarazenei csapat, ami lehet egy kvartett, lehet egy kvintett, egy sextet, vagy akár adott esetben egy duó, és a műfajú sokszínűség és az a nehézség, hogy gyakorlatilag ők megtalálják az összhangot, és ne csak szakmai értelemben, hanem emberi értelemben is egymásra hangolódjanak. Ez óriási felelősség, de óriási nagy öröm, amikor látjuk a koncerteken, hogy ez milyen jól működik, és az még nagyobb öröm számunkra, amikor azt látjuk, hogy ezek a művészek utána ezeket a produkciókat életre keltik, tovább viszik, és adott esetben egy következő esztendőben is visszavárjuk őket közösen együtt muzsikálni.
2: Hiszen jó pár olyan művész van, aki már évek óta visszatérő vendége a Kaposfestnek.
3: Így van, és ebben az évben is van néhány olyan fellépőnk, akiket közönségkedvencnek lehet mondani, ilyen például Kirill Trusov hegedű művész, ővel egyébként most már 7-8 éve együtt dolgozunk, de ilyen Pablo Baragan is, csodálatos klarinétos, spanyol származású, Németországban él jelenleg, ővel is több egyére dolgozunk együtt a Kaposfesten, nagyon szereti a közönség, és igazán különleges produkciókat hoz majd Kaposvárra, akár egy Mendelssohn szonátát, akár egy Brahms klarinétötöst, amelyet én személy szerint is nagy örömmel várok.
0: Hornyák Balázs fesztivál igazgatót hallották. A Kaposfest augusztus 14-ig, péntekig koncertekkel, nyilvános mesterkurzusokkal és gyerekprogramokkal is várja a kamarazene iránt érdeklődőket Kaposváron. Ma, augusztus 10-én lesz 19 órakor a Szivárvány Kultúrpalotában a fesztivál nyitó hangversenye. Ezen elhangzik Johannes Brahms Ádúr zongora négyese is, az előadók között pedig ott van Szűcs Máté és Várdai István, akik a most következő felvételen is szerepelnek. Ma este Palojtai János lesz a zongorista, és Cosima Sulez Larivière a hegedű művész, de a most következő 7 évvel ezelőtti felvételen Baráti Kristóf hegedül, Várjon Dénes zongorázik, a felvétel pedig a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben készült, a harmadik tételét harmadik tét egy rövid részletét hallgatjuk meg, tehát a ma esti nyitókoncert műsorából.

Johannes Brahms Ádúr zongora négyesének harmadik tételéből hallgattunk meg egy részletet, előadta Várjon Dénes zongorán, Baráti Kristóf Hegedűn, Szűcs Máté Brácsán, Várdai István Gordonkán. Ez a hangverseny felvétel 2019-ben készült, de ma Kaposvest ma esti nyitókoncertjén ez is elhangzik teljes egészében, ez a mű több mint 40 perces, Palojtai János, Cosima, Szulez, Larivière, Szűcs Máté és Várdai István előadásában, a Kaposvest honlapján pedig meg tudják nézni a többi programot is. Most Wolfgang Amadeus Mozart 218-as köhögjegyzékszámú D-dur hegedű versenyének második tétele, az Andante Cantabile csendül fel az UBS Verbier Fesztivál kamarazenekarától, hegedül és vezényel Maxim Vengerov.

Wolfgang Amadeus Mozart 218-as körüljegyző számú D-dur hegedű versenyének második tételét játszotta az UBS Verbier Fesztivál kamarazenekara, melyet Maxim Vengerov, aki egyben szólista is volt, vezényelt. Mozart után Debussy zongora zenéje következik. Debussy ugyan a zenei modernség egyik nagy újítója volt, de a Pour le piano című művével és a tételekkel tudatosan a régi francia billentyűs hagyomány felé fordult. Prelude, Sarabande és Toccata alkotja ezt a művet. Most mi az első tételt, a prelude-t hallgatjuk meg Kocsis Zoltán előadásában.

Claude Debussy Pour le piano című művéből az első tétel a prelude hangzott el, Kocsis Zoltán játszott zongorán. Az előző órát Michael Haydn muzsikájával zártuk, akinek ma van a halála 220. évfordulója. Most ezt az órát a bátyjával, Joseph Haydn-nel zárjuk le a hírek és az azt követő kinyermó előtt. Ugye Joseph Haydn több mint 100 szimfóniát komponált élete során, és mintegy 3 évtized át állt az Eszterházy család szolgálatában, mondhatjuk azt, hogy dolgozott Magyarországon. Most a C-dur szimfóniája első tétele csendül fel, melynek mellékneve Alleluja, hiszen a nyitó tételen, pont amit most meghallgatunk, egy húsvéti eredetű Gregorián Alleluja dallamot idéz. A Concentus Musicus Wien felvételét hallgatjuk 1992-ből, vezényel Nikolaus Arnoncourt.

0: Joseph Haydn numero 30-as C-dur szimfóniájának első tétele hangzott el a Concertus Musicus Wien felvételéről. A karmester Nikolaus Arnoncourt volt, ez volt az Alleluja melléknevet viselő szimfónia első tétele. A pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az új államfőt holnap választhatja meg az országgyűlés. Kétnapos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője, Hortai Olivér és Palóc André, akik a mandátumukról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. A parlament egyebek között a 2026-os költségvetés módosításáról, a köztársasági elnök jelölési folyamatáról, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség szervezeti átalakításáról tárgyal. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem, 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Az előírt 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. A tűzoltók egy csaknem 50 kilométeres szakaszt próbálnak körül határolni. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt, a levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek a szakemberek, az Orjava pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van. Néhány hír az úton lévőknek. Felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Mosonmagyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon a leálló sávon halad a forgalom, Ausztria felé 5 kilométeres torlódás alakult ki. Baleset történt az M0-as autóút keleti részén az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Gyál közelében, a 35-ös kilométer előtt több mint 5 kilométeres a dugó. Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Délután 32-37, este 20-29 fok várható.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A zongora muzsika után a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszik. Műsorukban a Debussy és Ravel-féle francia impresszionizmus, valamint a darabokat meghangszerelő André Caplet és Ravel zenekari színvilága hidat képez Doknányi Ernő későromantikus polifon színekben gazdag cselló versenyével, melyben a szólót most Somodari Péter játsza. Áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról. Ma 20 óra 55 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában Marie-Claire Alain orgonál. Az éppen 100 éve született francia művésznő és zenepedagógus Johann Sebastian Bach összes orgonára írt művét és más szerzők, köztük Mozart, Fauré és Poulenc orgona műveit is rögzítette. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra, hat perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol,
3: Szilágyi Orsolya.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm tisztelettel, örülök, hogy ismét játszunk, hiszen volt már alkalmunk egyszer-kétszer beszélni így a Ki nyer mában. Abszolút a nyár, mondhatjuk azt, hogy közepén vagyunk, hogyha nem is naptári értelemben, de hát ilyenkor van a főszezon. Volt-e lehetősége, vagy lesz-e esetleg egy kis üdülés, pihenés a nyáron?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatóit is. Én most pihenek. Ülök az erkélyen, nézem éppen a tölgyfákat, mert van. Tegnap egy cinke látogatott meg, úgyhogy ennél nagyobb pihenés nem is kell.
0: Honnan telefonál?
3: Úzdról, jobban mondva Farkasjukról, kérem szépen.
0: Aha, Farkasjuk. Köszönjük szépen. Hát Isten hozta akkor a játékban, elmondom, miket nyerhet. Egy meglehetősen komoly nyeremény az első 3 helyes válaszért. Egy olyan gyűjteményt küldünk el, amelyen Petőfi Sándor minden verse hallható a Magyar Rádió gondozásában. Ez egy 28 CD-ből álló gyűjtemény, és hogyha a negyedik kérdése is jól válaszol, akkor még egy további zenei CD-vel egészül ki ez az értékes nyeremény, ez pedig Csajkovszki zongora versenyeit tartalmazza, Sura Cserkaszki előadásában. Ezekért lehet tehát ma játszani, és hogyha készen áll, akkor fel is teszem az első kérdést.
3: Nagyon jó, várom.
0: Egy kompozíció keletkezés története gyakran nem ér véget azzal, hogy a zeneszerző leírja az utolsó hangot, túl azon, hogy számos szerző előszeretettel készít újabb változatokat, vagy eszközöl utólagos módosításokat, a népszerű művek néha új életre kelnek, új hangszerelésben. Az első zeneszerző egy kivételesen tehetséges hangszerelő, eredetileg tanító céllal zongorára komponálta a következőkben idézett gyerekmese témájú ciklust, majd később ő maga hangszerelte meg a darabokat. Az első kérdés, hogy ki a zeneszerző, és ha tudja, mi a mű címe?

0: Tehát ki a zeneszerző és milyen műcíme?
1: Maurice Ravel, ha jól érzékeltem, és a Ludanyó meséi.
0: Nagyon jó. Eltalálta. Teljesen jó a megfejtés. Ez valóban ebből volt egy részlet, a Csúnyácska pagodák császárnője a Párizsi Szimfonikus Zenekartól Jean-Marc Tiron vezéletével. Ezzel indultunk tehát a Ravel Ludanyú meséi. Maradunk még Ravelnél. Nehéz volt?
1: Egy picit. Nagyon kevertem Debussyvel.
0: De valóban Ravelről van szó. Talán ez a gyerekmese téma is segíthetett egy kicsit. Bár Debussynek is van olyan műve, amit egy gyermeknek dedikált. Na de most mi még maradunk Ravelnél, legalábbis részben. A másodikként idézett művet is az ő hangszerelésében hallgatjuk meg. Az eredeti mű ezúttal is tematikus. Zongora ciklus, a szerzője azonban nem Ravel, hanem valaki más. A Limózsi piac forgatagában járunk. A kérdés, hogy ki a zeneszerző és mi a ciklus címe?

0: Hát, talán ez könnyebb, mint az előző kérdés. Ki a zeneszerző és mi a ciklus címe?
1: Hogy ez Mussorgszky kiállítás képei.
0: Így van, helyes a megfejtés. Ebből hallgattuk a Limúzsi piac részletét, a Chicagói Szimfonikus Zenekart pedig Solti György vezényelte. Kettőből kettő kérdésnél járunk. Jön a harmadik, ha ezt tudja, akkor küldjük a 28 Petőfi CD-t. Ismét Mussorgszky mű következik, amelyet azonban eredeti szerzői változatában nemigen játszanak, az orosz ötök egy másik tagjának, Rimszkij-Korszakovnak a hangszerelésében lett híres és népszerű. Barátságtalan napszak, barátságtalan táj. A kérdés, milyen mű címe?

0: Eddig a részlet. Ennek mi a címe?
1: Éj a Kopárhegyen.
0: Így van. Muszorszkijtól az egy Éj a Kopárhegyen, ezt a Montreali Szimfonikus Zenekar játszotta, Charles Dutoit vezényelt. Háromból három kérdésre helyesen válaszolt, úgyhogy elküldjük Petőfi Sándor minden versét. 28 CD-n a Magyar Rádió gondozásában, gratulálok hozzá, de van még egy kérdés. Az utolsóként idézett átirat is kapcsolódik Rimszkij-Korszakov nevéhez. Ő vezényelte ugyanis a korai áthangszerelt változat bemutatóját. Nem más ez, mint a Szilfidek, egy különleges, cselekmény nélküli balett, amelyet Alekszandr Glazunov állított össze, egy lengyel zeneszerző zongora műveinek felhasználásával, és amely számos későbbi átdolgozást is, módosítást megért. A játék utolsó kérdése, hogy ki írta az eredeti zongora darabokat, amelyeket Glazunov meghangszerelt.

0: Ki írta az eredeti zongoradarabokat?
1: Frédéric Chopin. Chopin?
0: Jobban Chopin? Mondva. Egész pontosan, így van. Frédéric Chopin valóban ő írta a zongora műveket, amiből Glazunov aztán meghangszerelt néhányat, és így létrejött ez a balett, a Szilfidek. Gratulálok a negyedik kérdés helyes megválaszolásához is. Ugye a dallamból fel lehetett ismerni, de talán ez a Szilfidek kevésbé játszott, vagy ismert így ebben a formában Magyarországon. Küldjük tehát a Csajkovszki zongora versenyeket is, és nagyon gratulálok mai játékosunknak, Szilágyi Orsolyának.
1: Nagyon szépen köszönöm, és üdvözletem küldöm a kedves hallgatóknak.
0: Köszönjük szépen, én pedig további szép nyarat, és már a jó pihenést kívánok, viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszont hallásra.
0: A játékosunk tehát a nyertesünk Szilágyi Orsolya volt, kedves hallgatókat pedig hívom és bátorítom, hogy jelentkezzenek a Kinyer ma játék és muzsika 10 percben kvízre. SMS-t a 0630-30-30-160-as számra írhatnak, e-mailt pedig a kinyerma@radio.hu e-mail címre, illetve az egyszerűség kedvéért van egy üzenetrögzítőnk is, a 0630-759-60-10-es számon elérhető ez. A zenehallgatást most Beethoven Ezdur zongora ötösével folytatjuk, a harmadik tételt a rondót játsza Falvai Sándor zongorán a magyar fúvós négyessel.

Ludwig van Beethoven, opusz 16, Esz-dur zongora ötösének harmadik tételét, a rondót játszotta Falvai Sándor zongorán a magyar fúvós négyessel. Egy opera részlet következik, Giacomo Puccini Bohém élet című operájából, Rodolf áriája az első felvonásból. A szólista Ramon Vargas, a Müncheni Rádió szimfonikus zenekarát Marcello Viotti vezényli.

Giacomo Puccini Bohém élet című operájából szólt az első felvonás egy részlete. Ramón Vargas énekelt, a Müncheni Rádió Szimfonikus Zenekarát Marcello Viotti vezényelte, és kaptunk egy SMS-t, köszönjük szépen, a Magyar Fúvós négyes tagjait sorolja, és teljesen jogos, igaza van, hogy Falvai Sándor mellett jó, hogyha nem csak az együttes nevét mondjuk, hanem azt is, hogy kik játszottak benne. Pongrácz Péter, oboán, Dietrich Tibor klarinéton, Fülemile Tibor fagotton és Tarjáni Ferenc kürtőn játszott a Beethoven felvételben Puccini előtt. Most pedig még egy zenét hallgatunk meg, William Herscheltől a D-dur szimfónia első tételét, ez a Csillagász zeneszerző numero 14-es szimfóniája, utána pedig ismét játszunk. A London Mozart Players játszik, vezényel Matthias Bamert.

0: Ez volt William Herschel numero 14-es D-dur szimfóniájából a nyitótétel. A London Mozart Players-t Matthias Bamert vezényelte. 5 perc elmúlt, 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, elérkeztünk a reggeli szokásos játékhoz. 3 különböző eseményre lehet páros belépőket nyerni, ezek közül az első ma este augusztus 10-én hétfőn, tehát 18 órakor kezdődik a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyban, a 10. Eko Nyári Akadémián, amely tegnap vasárnap este kezdődött, és augusztus 15-én szombatig tart. Ma este egy spanyol koncert lesz, spanyol est, Jesús María Gómez zongora estje, aki spanyol szerzők műveit szólaltatja meg, erre van tehát 2 jegyünk. Augusztus 13-án csütörtökön 7:30 a pesti Vármegyeházában, a Holdfény este keretében házaspárok a zongoráknál címmel ad koncertet a Budapest Piano Quartet. Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin, valamint Baráz Ádám és Baráz Jaima Alisa. Schubert, Bach és Csajkovszki műveit szólaltatják meg. Augusztus 21-én, pénteken este pedig 8 órakor a Pécsi Bazilikában az Orgonapont Fesztivál egy koncertje lesz a Filharmónia Magyarország rendezésében. Stratatos Sebestyén hegedül, Pál Úr János játszik orgonán, közös koncertet adnak. Erre is lehet páros belépőt nyerni. Kérem, hogy a megfejtés és a nevük mellett küldjék el azt, hogy Fehérvár Csurgóra mennének ma este, vagy inkább 13-án a pesti Vármegyeházára, a zongora koncertre, vagy esetleg Pécsre, a Bazilika koncertjére augusztus 21-én. SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikálóreggel@radio.hu címre tudnak küldeni. Mai rejtvényünkben egy olasz várost keresünk, amely nem csak a képzőművészet, hanem a zenetörténet egyik fontos fordulópontjának is helyszíne volt. A reneszánsz idején itt működött a nagyhatalmú Medici család, itt emelkedik Brunelleschi híres kupolája, és ehhez a városhoz kötődik Botticelli, Michelangelo és Leonardo történetének számos fejezete is. A most következő zene is kötődik ehhez a városhoz. A kérdés, hogy melyik olasz várost keressük. Szólaljon most meg a zene, és addig pedig várjuk a megfejtéseket.

Piotr Csajkovszki zenéjét hallgattuk, és ebből már szerintem azt is sokan tudják, hogy mi a helyes megfejtés. Az volt a kérdés, hogy melyik az az olasz város, amelyhez ez a zene is kötődik, illetve hát oly sok gyönyörű zenei, illetve képzőművészeti, művészettörténeti emlék. Firenze a helyes megfejtés, ez a firenzei emlék negyedik tétele volt, amelyet Sara Chang és Bernard Hartog hegedűn, Wolfram Kriszt és Tanya Kriszt mély hegedűn, Georg Faust és Olaf Manninger pedig Gordon Kahn adott elő. Tehát a helyes megfejtés Firenze volt, mondom a nyerteseket, Petrányi Anna Noémi, Mohi Sándor és Mészáros Endre. Nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Bach zenéjével folytatjuk, a 78. kantáta nyitó kórusa csendül fel a stuttgarti Gehinger Kantorály, valamint a stuttgarti Bach Kollégium zenekara előadásában. Vezényel Helmut Rilling.

Johann Sebastian Bach 78. kantátájának nyitó kórusát hallották, a Stuttgarti Gehinger kantoráj, a Stuttgarti Bach Kollégium zenekara, valamint Helmut Rilling előadásában. Ő volt ugye a karmester, Magyarországon is többször fellépett, vezényelt a nagy Bach előadó és tudós. Gioachino Rossini Amos Scherzóját tolmácsolja most Marco Zollini zongorán.

Gioachino Rossini, Amos Kercóját, Marcos Hollini játszott a zongorán, ez már abból az időszakból való, amikor Rossini nem írt operákat, visszavonult, és egyébként Firenzében írta meg, kapcsolódva a játékkérdésünkhöz. Most Thomas Morley My Bonnie Lass című műve hangzik el, ez egy madrigál, de nem ének hangokon, hanem részfúvókon, a Canadian Brass játszik.

Thomas Morley My Bonnie Less című madrigáját játszotta a Kennedy Embrace. Thomas Morley egyébként William Burr tanítványa volt, és sokat tett azért, hogy az Itáliából érkező madrigál műfaja a Angliában is meghonosodjon és kialakuljon az annugol madrigál. Befejezésül Robert Schumann Meseképek című sorozatából az elsőt hallgatjuk, Juri Bashmet, mélyhegedű és Mihail Montaigne zongoraművész előadásában.

0: Robert Schumann opusz 113-as meseképek sorozatából az első tételt játszotta Juri Basmet méhegedűn, Mihail Muntén zongorán. Kedves hallgatóink, ezzel ért véget a mai muzsikáló reggel, ha tehetik, tartsanak velünk, hamarosan kezdődik a muzsikáló délelőtt. Adásunk végén munkatársaim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották, 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője, Hortai Olivér és Palóc André, akik a mandátumukról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. A parlament egyebek között a 2026-os költségvetés módosításáról, a köztársasági elnök jelölési folyamatáról, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség szervezeti átalakításáról tárgyal. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az új államfőt holnap választhatja meg az országgyűlés. Ukrán dróntámadásban életét vesztette egy nő az Ukrajnával határos Belgorod megyében. Az orosz légvédelem több mint 450 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg az éjszaka, közülük 18-at Moszkvára lőttek ki. Az elcsatolt Szevasztopolban erdőtüzet okoztak a lehulló szilánkok. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna emberekre, ezért döntöttek azonnali kilövésükről. Ezen a hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Turócszentmártoni járásban a nagyvad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajnán, a Koblenz és Mainz közötti szakaszon, figyelmeztetett a Német Belvízi Hajózási Szövetség. A kritikus szakasz lezárása gyakorlatilag kettéoszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat. Néhány hír az úton lévőknek. Felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon a leállósávon halad a forgalom, Ausztria felé 5 kilométeres torlódás alakult ki. Két személyautó karambolozott az M0-as autóút déli részén az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél a középső sávot lezárták, több kilométeres a dugó, amely visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Szintén ezen az oldalon, de távolabb az autóút keleti részén Gyál közelében is baleset történt korábban. A 35-ös kilométernél már a leálló sávon állnak a sérült járművek, de a 8 kilométeres torlódás lassan oszlik fel. A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es 6-os villamos az Oktogon és a Jászai Mari tér között, az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél, másutt esőre, szélre nem kell számítani. Délután 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Kovács Lóránt fuvolázik. A 85. születésnapját ünneplő művész 1965-ben megnyerte az első budapesti nemzetközi fuvola versenyt, A Magyar Állami Hangversenyzenekar szóló fuvolása volt, valamint 66-tól tanított a Zeneakadémián és külföldön is számos Kotta megjelentetése és kiadása az ő nevéhez fűződik. Kovács Lóránt a Mesterek órájában, ma 18 órakor, a Bartók Rádióban. Ma este David Frey zongorázik. A francia zongora művész generációjának kiemelkedő tehetsége, Bach muzsikájának összehasonlíthatatlan előadója, megosztó és magával ragadó jelenség. Most egy hazai zongora estjéről idézzük fel virtuóz játékát. A február 17-i koncert felvétele a Pesti Vigadóból, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
4: 6 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Bozai László hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Bece Szilvia vagyok. Bezsik Szmetana zenéjével kezdjük a mai délelőttöt, és a Hazám ciklusból a leghíresebb, a Moldva szimfonikus költemény szólal meg. Az Amsterdami Concertgebouw zenekarát Toráti Antal vezényli.

Pecsik Smetana édesapja František, noha hivatalosan sörfőző mester volt, lelkes zenészként is elismerték, egy amatőr kvártett tagja volt. Így aztán az is nagyon fontos volt számára, hogy fiát is tanítassa zenére, hegedűt vásárolt neki, és zongoratanárt is szerzett. A 6 éves Becsik 1830. október 4-én lépett fel először zongoristaként közönség előtt, és első zeneszerzői kísérletei is valamikor ebből az időszakból származnak. Ígéretes volt tehát a kezdet, ennek ellenére az édesapa azt kérte, hogy köztisztviselő legyen a fiából, de a fiatalember másképp döntött, és a hivatásos zenész útját választotta. Pályáját Liszt Ferenc is segítette, Smetana például tőle kért és kapott is anyagi támogatást, hogy magánzeneiskolát nyithasson. A Hazám szimfonikus költemény sorozatot már akkor írta a zeneszerző, amikor hallását végleg elveszítette, és ezt ő maga napra pontosan meg is határozta, mindig azt mondta, hogy 1874. október 20-án következett be a legsúlyosabb állapot. A Moldvát hallottuk a Hazám sorozatból, az Amsterdami Concertjeba a zenekarát Doráti Antal vezényelte. Most következzék Maddalena Laura Sirman, opusz 3-as F-dur vonos 4-esének második menüett tétele, a Lombardini Quartet játszik.

Maddalena Laura Sirman Giuseppe Tartini növendéke volt, de alig volt még 14 éves az ifjú hölgy, amikor már maga is tanított hegedűt. Valamikor 1767 körül, amikor Sirman 20-22 éves volt, egy koncertsorozat után egy kritikus a következőket írta: játékával elnyerte az egész torinói lakosság szívét. Múlt szombaton írtam is az öreg Tartininak, hogy közöljen vele a jó hírt. Ez nagyon boldoggá fogja tenni, hiszen ez a tanítványa tökéletesen adja elő a mester hegedű darabjait. De nem csak a mester darabjait adta elő tökéletesen, hanem maga is írt zenét. Maddalena Laura Sirman opusz 3-as F-dur vonos négyeséből hallottuk a második menüettételt, a Lombardini kvartett játszott. Búcsú az anyától, ez már Pietro Mascagni paraszbecsületének részlete. A Filharmonia zenekar játszik, énekel és vezényel José Cura.

0: Pietro Mascagni Paraszbecsület című operájából hallottunk részletet, a Philharmonia zenekar játszott, José Cura énekelt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perccel fél tíz után hallgassuk Schubert zenéjét, az 5. szimfónia első tételét a Magyar Állami Hangversenyzenekar élén Ferencsik János vezényli.

Schubert ugyanabban az évben, 1816-ban kezdte jogi tanulmányait és az ötödik szimfónia komponálását. Zenerajongók nagy örömére ebben az esetben a diploma maradt befejezetlen, és nem a zenemű. Az ötödik szimfónia elkészült, mi most az első tételt hallottuk a műből. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényelte. Arcangelo Corelli opusz 4-es A-dur szonátájának első és második tétele következik most, egy prelűd és egy korente tétel, a Purcell Quartet játszik.

Az első preludió és a második korrendtetételt hallottuk Arcangelo Corelli opus 4-es A-dur szonátájából, a Purcell Quartet játszott. Nem sokat tudunk a 18. század végén született Carlo Valentini zeneszerzőről, a 20. században a neve leginkább Joyce Di Donato operaénekesnőnek köszönhetően lett ismert, amikor a művésznő kiadta nagy sikerű Stella di Napoli című albumát. Ezen szerepel Valentini, az Alvajáró című operájának egy áriája, Adele áriája, amelyet most meg is hallgatunk, a Lioni Opera zenekarát Riccardo Minasi vezényli.

Adele áriáját hallgattuk Carlo Valentini az Alvajáró című operájából. Choice Di Donato énekelt, a Lioni Opera zenekarát Riccardo Minasi vezényelte. Mozart 281-es köhögjegyzékszámú B-dur szonátája következik most, a mű második tételét hallgatjuk, Daniel Barenboim zongorázik.

Mozart 281-es köhögjegyzékszámú B-dur szonátájának második tételét Daniel Barenboim játszotta. Frank Bridge a következő szerzőnk, aki 1909-1910-ben írta vonorzenekari szvittjét, éppen azután, hogy befejezte tanulmányait a Royal College of Musicon, ahol Charles Villiers Stanford zeneszerzés növendéke volt. A szvitt pedig annak a késő romantikus angol zenei stílusnak gyönyörű példája, amit aztán Elgar, Holst és Vaughan Williams fejleszt tovább. De most maradjunk Frank Bridge-nél, és hallgassuk a negyedik finálétételt a szvittből. Az angol szimfonikusokat William Boughton vezényli.

0: Frank Bridge vonos zenekar és cvittjének negyedik finálé tételét az angol szimfonikusoktól hallottuk, William Bolton vezényelt.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy perc elmúlt 10 óra, Fuvola lesz most a főszereplő, Johann Joachim Quantz G-dur koncertójának első tételét halljuk. Emmanuel Pau és a Potsdami Kamarazenekar játszik.

Johann Joachim Quantz G-dur koncertójának első tételét Emmanuel Pahü és a Potsdami Kamarazenekar játszotta. Johannes Brahms utolsó szóló zongorára írt műve az Opus 119-es négy zongora darab, ennek első darabját a Hámon Intermezzót hallgatjuk most, Rudolf Serkin zongorázik.

Johannes Brahms opusz 119-es négy zongora darabja közül az első H-moll intermezzót Rudolf Serkin játszotta. Most Medarse áriája következik Johann Adolf Hasse Siroe című operájából. Franco Fagioli és az Il Pomodoro felvételét halljuk.

Johann Adolf Hesse Siroe című operájának áriáját Franco Fagioli énekelte, mellette az Il Pomodoro játszott. Most hallgassuk a második tételt Beethoven 6. Pastorál szimfóniájából, a forradalom és romantika zenekarát John Eliot Gardiner vezényli.

0: Ez a Forradalom és Romantika zenekarát John Eliot Gardiner vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 10:30 van, és elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom a nyereményeket, először a jegyek. Az első koncert augusztus 11-én kedden, tehát holnap este 8 órakor lesz a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyban. A 10. Echo Nyári Akadémián vonós és zongorás kamarazenét hallgathat a közönség. Rói Silo a hegedű, Varga István cselló és Fülei Balázs zongoraművész, Beethoven és Dvorzsák trióit játsza. Ez lesz tehát holnap este 8 órakor a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyban. A következő előadás augusztus 14-e péntek, este 8-kor a Veszprémi Szent Háromság téren, a Filharmónia Magyarország rendezésében, a Palota koncertek sorozatban egy kiváló és nagyon rokonszenves operaénekes házaspár, Kriszta Kinga és Horváth István hangversenye lesz ez, népszerű részletekkel operákból és operettekből is. Augusztus 14-én pénteken este 8-kor a Veszprémi Szent Háromság téren. És még egy előadás, mert a Filharmónia Magyarország orgonapont sorozata is folytatódik még. Augusztus 22-én szombaton este 8-kor a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templomban lesz egy hangverseny Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész Bach G-dur preludium és fúgája mellett saját Sorti című darabját is játsza. Ez tehát augusztus 22-e szombat este 8 óra keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templom orgonapont koncert. És van egy lemezünk tárnyereményként, ez pedig a Varga Gábor Jazz Trio Up Jazz című albuma. Ezekért lehet gondolkodni, és lehet írni zenei javaslatot is természetesen. Ráadásul ma még több hallgató bátorkodhat választ írni, mert nem zenei a mai kérdés, de nagyon jól köthető egy zeneműhöz. Ilyenkor mindig megfigyelem, hogy jóval többen próbálkoznak választ írni, azok is, akik zenei kérdésekben bizonytalanabbak. Szóval játszunk. Mondom a kérdést. 1989 májusában indult, és 1990 augusztus 10-én állt Vénusz körüli pályára egy űrszonda, ami közel 4 év alatt a bolygó felszínének 98%-át térképezte fel radar segítségével, és 95%-ról készített gravitációs térképet. Meg is hallgatjuk a Vénusz, aztán a Merkur tételt is, Gustav Holst Bolygók című művéből, és közben írják meg, mi a neve annak a 15. század végén és 16. század elején élt portugál felfedezőnek, aki elnevezte a csendes óceánt, és akinek vezetésével indult útjára 1519-ben az az expedíció, ami elsőként hajózta körül a Földet. A Vénusz űrszonda mellett a csendes óceán és az Atlanti óceán közti legfontosabb természetes átjáró is ennek a felfedezőnek nevét kapta. Ki volt ez a portugál felfedező? Az ő neve most a helyes válasz, remélem, hogy sokan megírják. SMS-ben a 0630303030-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikáló délelőtt kukacradio.hu címre. Tehát egy 15. század végén és 16. század elején élt portugál felfedező nevét keressük. Ő nevezte el a csendes óceánt, és a Vénusz űrszonda mellett a csendes óceán és az Atlanti óceán közti legfontosabb természetes átjáró is az ő nevét kapta. Ki lehet ő?

Majdnem mindenki helyesen válaszolt a kérdésre, hogy vajon mi is volt a neve ennek a bizonyos Vénusz űrszondának, ami 1990. augusztus 10-én állt Vénusz körüli pályára, avagy kiről kapta a nevét a Csendes óceán és az Atlanti óceán közti legfontosabb természetes átjáró. Ő Fernão de Magalhães, ahogy sokan eredeti formájában írták, vagy ahogy világszerte említik, Ferdinand Magellán, róla nevezték el a Vénusz űrszondát is, így van. És közben Gustav Holst Bolygók című művéből hallottuk a másodikat, a Vénusz a békehozó, és a harmadikat, a Merkur a szárnyas küldönc című tételt. A Filharmonia zenekart Simon Rattle vezényelte. Lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgynyereményt. Szép Ágnes, Korda Tibor, Sergő Virág és Keresztes Tíme a nyerte. Zenei ajándékokat pedig Molnár Erzsébettől, Nagy Dánieltől és Bóka Zsombortól kapunk ma délelőtt. Kezdhetjük is Molnár Erzsébet. Mahler zenéjét javasolta, az első szimfónia második tételét. Ezt hallgatjuk a Chicagói Szimfonikus Zenekartól, Solti György vezényel.

Gustav Mahler első Titán szimfóniájának második tételét hallottuk, a Chicagói Szimfonikus Zenekart Solti György vezényelte. Nagy Dániel azt írta, hogy Marton Éva valamikor a 80-as években énekelt Turandotot Magyarországon, és hogyha megvan ez a felvétel, akkor erről szeretne részletet hallani. Megvan bizony, az Erkel Színházban 1986. április 3-án készült a felvétel az előadáson. A második felvonásból hallgatjuk Turandot nagy áriáját, valamint Kalaf és a kórus jelenetét. Marton Éva és Molnár András énekel, a Magyar Állami Operaház ének és zenekarát Lukács Ervin vezényli.

Még egyszer a dátum, 1986. április 3-án az Erkel Színházban volt ez az előadás, amelynek gyönyörű részletét hallottuk. Puccini Turandot című operájának második felvonásából szólt, a címszereplő nagy áriája, valamint Kalaf és a kórus jelenete. Marton Éva és Molnár András énekelt, a Magyar Állami Operaház ének és zenekarát Lukács Ervin vezényelte. Bóka Zsombor kérése a mai harmadik zenei ajándékunk, és ez Samuel Barber zenéje, nem az Adagio, hanem a magyarul kétféle címen is szereplő darab, az Iskola szégyene, avagy a Rágalom iskolája, mindkét címen olvastam ezt a koncertnyitányt. Ezt hallgatjuk most, a St. Louis-i Szimfonikus zenekart Leonard Sletkin vezényli.

0: Megint egy jó zenét ismertünk meg, köszönjük szépen hallgatónknak. Ez volt Samuel Barber, az Iskola szégyene, vagy másik magyar címén a Rágalom iskolája című koncertnyitánya. A St. Louis-i szimfonikus zenekart Leonard Sletkin vezényelte. Ezek voltak a mai zenei ajándékok, köszönöm szépen mindenkinek, holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: De azért a zenehallgatást most is folytatjuk 2 perccel 4:12 előtt. Következzék Schubert 959-es jegyzékszámú A-dur zongoraszonátájának második tétele, Fülei Balázs felvétele szól.

Fülei Balázs játszotta Schubert 959-es A-dur szonátájának második tételét, most pedig a londoni Régi Zene Akadémiától halljuk Bach 5. Brandenburgi versenyének nyitó tételét.

0: Bach 5. brandenburgi versenyének első tételét a londoni Régi Zene Akadémiától hallottuk, és ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Bozai László hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották. Műsorajánló.
1: Ma este David Frey zongorázik. A francia zongoraművész generációjának kiemelkedő tehetsége. Bach muzsikájának összehasonlíthatatlan előadója, megosztó és magával ragadó jelenség. Most egy hazai zongoraestjéről idézzük fel virtuóz játékát. A február 10

0: áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról. Ma 20 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
1: Köszöntöm portré sorozatunk kedves hallgatóit. A szerkesztőt Ottmár Dávidot hallják. Az Arckép mai vendége Kián Szoltáni Gordonka művész. A 30-as évei elején járó művész budapesti látogatás alkalmával kerestem meg, amikor a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával közösen adott hangversenyt a Zeneakadémia nagy termében. Kián Szoltánit kérdeztem világhírű mentorairól, a hangversenyek versus lemezfelvétel témakörről, Stradivári hangszeréről is, de legelőbb perzsa, illetve osztrák kötődéséről, gyökereiről. Beszélgetésünk felütéseként szóljon Kián Szoltáni saját szerzeményének részlete, a perzsa tűztánc.

0: Wenn ich über Sie lese oder höre, werden Sie oft als Kian Soltani ein Cellist persischer Herkunft bezeichnet. Kein Zufall, denn es ist sehr wichtig für Sie.
1: Gyakran úgy emlegetik Önt, mint Kian Soltani perzsa származású Gordonka művész. Ez bizonyára nagyon fontos Önnek. Ez egy olyan alapvető része az életének, amelyet szeretne a zenében is kifejezni, vagy csak a magánéletében számít?
2: Ja, es ist zuerst mal eine persönliche Anekdote natürlich, eine biografische Anekdote, weil in der Musik, glaube ich, ist es nicht unglaublich relevant oder sollte es nicht wirklich relevant sein, woher man kommt.
3: Nos, ez egy olyan jelző, amely az életrajzomban fontos helyen szerepel, ugyanakkor a zenében nem releváns. Legalábbis én úgy gondolom, hogy a származás nem határozhatja meg, hogy egy zeneművet hogyan adunk elő, vagy milyen zenészek vagyunk. Tehát ezt tekinthetjük egy anekdotának is akár. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával Robert Schumann cselló versenyét adtam elő májusban, és ha az interpretációmban megmutatkozott volna bármilyen perzsa elem, az baj lett volna. A zene egy univerzális nyelv, épp ezért elengedhetetlen volt, hogy akkor Schumann nyelvét beszéljem. Eltekintve ettől nagyon szeretem a perzsa muzsikát, időnként játszom is, leginkább édesapámmal, de mindennek megvan a maga helye, és nálam a klasszikus zenén van egyértelműen a hangsúly.
0: Geboren in Bregenz, Österreich. Wie war es dort aufzuwachsen und wie haben Sie sich fürs Cellostudium entschieden? War es überhaupt Ihre
1: Ausztriában, Bregenzben született. Milyen volt a gyermekkora és mi volt az oka, hogy a cselló mellett tette le a voksát? Az ön döntése volt ez egyáltalán, hiszen hangszeres tanulmányait már 4 évesen megkezdte.
2: Ja, es war ein wahnsinniges Privileg, erst einmal in Österreich geboren zu sein, mein Land mit sehr viel Tradition, was klassische Musik angeht.
3: Óriási privilégium, hogy egyrészt egy olyan országban születhettem, ahol a klasszikus zenének nagy tradíciója van. Az emberek szeretik a zenét, fontos helyet foglal el sokak életében. Másrészt kivételezett helyzetben vagyok azáltal is, hogy zenész családban nőttem fel. Szüleim klasszikus zenészek, így születésem óta rendszeresen hallgattam muzsikát, sőt már azelőtt is. Édesanyám a várandóság ideje alatt is hangversenyeken lépett fel. Hogy valóban az én döntésem volt-e, hogy elkezdtem zenélni, azt nehéz megmondani. Esetemben ez ugyanolyan, mint a nyelv megtanulása. Nem igazán döntés, hanem ha gyerekként nap mint nap hallok egy nyelvet, egyszer csak elkezdem én is beszélni. A perzsa volt az első anyanyelvem, azt hiszem a zene a második. Szüleimet látva, hallva, egész egyszerűen elkezdtem én is hangszere játszani. Ez nem tudatos, inkább ösztönös folyamat. 4 évesen zongorán játszottam először, majd nagyon hamar áttértem a cellóra, valószínűleg azért, mert a nálam 3 évvel idősebb unokatestvérem is cellón tanult. Felnéztem rá, megtetszett a hangszer, illetve édesanyám is rajongott a Gordonkáért. Így kezdtem el cselló játszani. Szerelem volt első látásra.
2: Dann habe ich cello angefangen und das war dann Liebe auf den ersten Blick.
0: Bereits mit 12 Jahren studierten Sie an der Basler Akademie, später mit einem Stipendium der Anne-Sophie-Mutter-Stiftung in Kronberg, Deutschland.
1: Már 12 évesen a bázeli akadémián diákoskodott, később az Anne-Sophie Mutter alapítvány ösztöndíjával a németországi Kronbergben, illetve még Liechtensteinben is tanult. Mikor volt az a pillanat, amikor érezte, hogy szóló karrierbe kezdhet?
2: Ich glaube, die Wettbewerbe, die ich gemacht habe, waren maßgebend für meinen Weg oder vor allem für meine inneren Entscheidungen. Es war nicht so, dass die Wettbewerbe.
3: Azt hiszem, főként a versenyek voltak számomra iránymutatóak, amelyeken részt vettem. Nem mondanám, hogy az eredményeim hatására gondoltam elérhetőnek a szólókarriert. A megmérettetések inkább a zenei és előadói beállítottságomat határozták meg. A legutolsó versenyem épp 10 éve 2013-ban volt Finnországban. Itt nyertem meg a Paulo nemzetközi Gordonka versenyt, mely abszolút meglepetés volt. Úgy indultam el, hogy jó eséllyel már az első forduló után kiesek majd, de meg akartam próbálni, amolyan nincs veszíteni valóm alapon. Ezután éreztem úgy, hogy szeretnék szóló karrierbe kezdeni. Egyik megkeresés jött a másik után, szépen épült a pályám olyanná, amilyen ma. Tisztában vagyok vele, hogy nagyon szerencsés vagyok. Szóval a versenyeken való szerepléseknek döntő szerepe volt abban, hogy a szóló karrier mellett döntöttem.
2: Ich glaube, diese Momente mit den Wettbewerben waren für mich quasi diese Entscheidungsmomente.
0: Was waren die denkwürdigsten musikalischen Erlebnisse in ihrer?
1: Melyek voltak a legemlékezetesebb pillanatok az eddigi pályája során?
2: Wie Sie schon erwähnt hatten vorhin, meine Förderung durch Ann-Sophie Mutter war sehr wichtig für mich und auch mit ihr dann gemeinsam auf der Bühne zu stehen.
3: Ahogy már ön is említette, Ann-Sophie Mutter támogatása nagyon sokat jelentett nekem, és igazán klassz volt vele a színpadon állni. Egy másik nagy művész, akinek sokat köszönhetek, és akinek a személye nagyon inspiráló volt, az Daniel Barenboim, zongora művész karmester természetesen. Az, hogy vele meg annyi koncertteremben játszhattam együtt, Ludwig van Beethoven 3-as versenyét, mindig a legkedvesebb emlékek egyike lesz. Kiváltképp, amikor a berlini Waldbühnén, a világhírű szabadtéri színpadon adtuk elő a koncertót. Daniel Barenboimmal színpadra lépni, megpillantani majd 20 ezer embert, és ott muzsikálni, felejthetetlen. Azóta még számos fontos pillanatot éltem meg, de ezek közül igazán nehéz egyet-egyet kiemelni.
1: Ludwig van Beethoven 3-as versenyét nem, de az Opus 121-es G-dur trióját fel tudjuk idézni, melyet Kián Szoltáni egyik mentorával, Daniel Barenboim zongoraművésszel vett lemezre 2019-ben. A hegedű szólamot Michael Barenboim játsza.

0: Wie schon erwähnt, am 3. Mai führen Sie an der Liszt-Akademie das Schumann-Konzert auf. Dies ist ein wichtiges Repertoire-Stück.
1: Ahogy elhangzott, május 3-án a Zeneakadémián Schumann versenyművét adta elő. Ez egy olyan koncertó, amelyet sokszor és sokan játszottak. Igazi repertoár darab. Van belőle kedvenc felvétele valamelyik nagy előttől? Ha igen, hogyan hatott önre?
2: Für mich ist es so, sobald ich anfange ein Stück zu spielen im Konzert, höre ich keine Aufnahmen mehr an.
3: Az általam kialakított gyakorlat az, hogy ha koncerten játszok egy darabot, tehát már túl vagyok a betanulási időszakon, akkor már egyáltalán nem hallgatom meg felvételen az adott művet. Amíg nem sajátítottam el teljesen, addig persze fontos, elsősorban azért, hogy képet kaphassak a szólóstím és a zenekari szólamok viszonyáról, az együttjátékról. De ezután már szándékosan nem hallgatom meg a művet más előadásában. Mivel a Schumann koncertet sok éve játszom hangversenyen, régóta nem hallottam, de hadd válaszolja kissé kibújva a kérdés elől így. Számomra a legkedvesebb, legtiszteletre méltóbb csellóművész Stephen Isserlis, akit minden idők legjobbjának tartok. Nem tudom, hogy melyik zenekarral és melyik karmesterrel rögzítette a Schumann koncertót, de biztos, hogy azt tetszene nekem az egyik, ha nem a legjobban.
0: Was denken Sie über die ungarische Musikszene? Wie gut kennen Sie die Musiker, die Orchester?
1: Mit gondol a magyar zenei életről? Mennyire jól ismeri a zenészeket, a zenekarokat, vagy úgy általában véve a magyar zenét?
2: Ja, ich komme ja aus Österreich, das ist ein Nachbarland, also Ungarn waren immer schon wichtig für meine musikalische Erziehung.
3: Tekintve, hogy Ausztriában születtem és nevelkedtem, tehát egy szomszédos országban, Magyarország mindig is jelen volt a zenei látószögemben. De az általánosnál talán szorosabb kötődésem is van. A Gordonka mellett zongorázni is tanultam, és az első tanárom magyar volt. Emlékszem, a Zongoraiskola nevű kottából játszottam, illetve Bartók gyermekeknek című sorozatából is. És a második zongoratanárom is magyar volt, valamint a harmadik, mint az a felvezetésből bizonyára már sejthető, szintén. Őt Adamik Annának hívják. Három zongoratanárom volt, tehát 100%-ban magyaroktól sajátítottam el a billentyűs tudásomat. Ausztriában jó és tiszta képet kapunk arról, hogy milyen magas szintű is a magyar zenei élet. Bécsben is sok kiváló magyar zenész él és játszik, és érezhető egyfajta testvéri viszony a magyar zenészekkel. Egykor ez a két ország egy birodalom volt, ez véleményem szerint ma is felismerhető. Nagyon örülök, hogy a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával játszhattam.
1: Következzen most az említett budapesti hangversenyről Robert Schumann Ámol Gordonka versenye. A harmadik tétel részletében Kián Szoltánit a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri, vezényel Káli Gábor.

0: Was halten Sie über Preise? Ich frage dies insbesondere in Bezug auf die Opus Classic Awards.
1: Hogy vélekedik a díjakról? Elsősorban az Opus Classic Award vonatkozásában kérdezem, melyet 2022-ben nyert el.
2: Ja, diese Opus Classic sind natürlich für CDs oder Alben, wie man sie heutzutage nennt.
3: Az Opus Classic Awardot CD felvételek, vagy ahogy manapság nevezik, albumok okán ítélik oda. Ez természetesen másfajta elismerés, mint amikor valaki egy versenyen vesz részt. Egy versenyen ugyebár a legkiválóbb szakemberek, a hangszerhez legközelebb álló művészek döntenek arról, hogy ki végez az élen. De a megmérettetés nem csak a díjak, sőt elsősorban nem a díjak miatt fontos, hanem a felkészülés adta fejlődési lehetőség miatt is. Ezt minden zenész átéli, aki versenyez. Az a munka, amit egy felkészülés igényel, nem vész kárba, mindegy, hogy valaki nyer, vagy kiesik az első körben. Ami az Opus Classic Awardot illeti, persze nagy öröm, ha egy felvétel minőségét elismerik, de tudni kell, hogy a lemezt megítélő zsűri igen vegyes összetételű, nem úgy, mint a versenyek esetében. Az ember marketingjének jót tesz a díj, de fontosabb, hogy a hallgató mit gondol a felvételről. Neki tetszik-e, vagy sem? Ha valaki azért fedezi fel a CD-t, mert díjat kapott, és utána tetszik is, amit hall, akkor a díj elérte a célját. Egyébként engem elsősorban az érdekel, hogy az albumomat élvezzék, hallgassák, és nem az, hogy díjakat nyerjek vele.
2: Zuhören und nicht, dass ich unbedingt Preise mache damit.
0: Apropos CD-Aufnahmen, bereiten Sie sich auf eine Aufnahme anders vor als auf ein Konzert? Wie reagieren Sie auf ein
1: Apropos CD-Felvételek. Máshogy készül fel egy felvételre, mint egy hangversenyre? Miként reagál a közönségre? Ez természetesen minden esetben más lehet, és miként egy stúdióra?
2: Ja, man bereitet sich natürlich noch intensiver vor bei einer Aufnahme. Also natürlich jedes Konzert ist mit viel Vorbereitung verbunden. Keine Frage.
3: Nos igen, egy felvételre az ember még intenzívebben készül fel. Természetesen minden koncertet komoly felkészülés előz meg, de a stúdió munka esetében nagyon sokat számít, hogy kvázi az örökké valóságnak készítjük. Sok tekintetben mégis a felvételt nevezhetem könnyebbnek, elsősorban a stúdióban zajló folyamat miatt. Egy koncerten egyetlen esélyem van, hogy eljátszak egy művet, azt a bizonyos pillanatot kell megragadni, ami ott adódik. A stúdióban eljátszhatom ugyanazt 5-ször, 6-szor, 7-szer is akár, közben meghallgathatom, hogy tetszik-e, amit eddig csináltam, és ha nem, újra felvehetem. Tehát a koncert és a felvétel tekintetében a felkészülésben nincs nagy különbség, de maga a megvalósulás teljesen ellentétes. És ebbe beleszámít a közönség is, hogy milyen kapcsolatot sikerül a művésznek kialakítania a hallgatókkal a koncerten. Egy album abból a szempontból nem igazán fair, hogy a technika jócskán segíti a művészt. Jobb szeretem, ha valakit hangverseny során ismerhetek meg, abból derül ki igazán, hogy milyen zenész. Vannak CD-k, amelyek fenomenálisnak hatnak, és ha meghallgatjuk élőben a művészt, mégsem olyan nagyszerű. Azt hiszem, az a legjobb, ha engem koncertek révén ismernek meg, nem pedig a felvételeimen keresztül.
2: Ich glaube, Leute sollten mich nicht in Aufnahmen kennenlernen, sondern lieber live im Konzert.
1: Hangverseny felvételéből már idéztünk, ezért most a szóban forgó Opus Classic Awardot elnyerő lemezről szól Kián Szoltáni saját szerzeménye, a Cello Unlimited című mű, mely egyben a CD címe is. Rengeteg szólamot hallhatunk majd, de ezek mindegyikét vendégem Kián Szoltáni játsza. A szólamokat külön sávra rögzítették, melyeket később összejátszva, duplázva, hangeffektekkel kiegészítve adtak ki.

0: In einem Porträtprogramm spricht man verständlicherweise immer viel über den Künstler und wenig über seinen wichtigsten Begleiter, sein Instrument.
1: Egy portréműsorban érthető módon sokkal több szó esik a művészről, mint az ő legfontosabb társáról, a hangszeréről. Ön egy Stradivari instrumentumon játszik, melynek további megnevezése Cello ex Boccherini. Mit mondaná el erről a hangszerről, milyen kapcsolat fűzi ehhez a tárgyhoz, baráthoz vagy szerelemhez?
2: Ja, erstmal muss ich mich bedanken natürlich. Die Beers International Violin Society in London hat das ermöglicht durch einen sehr, sehr großzügigen anonymen Sponsor und
3: először is meg kell, hogy köszönjem a londoni Beers International Violin Society-nek, akik egy igen nagy lelkű, anonim szponzor révén lehetővé tették, hogy ezen a gordonkán játszhassak. Ez számomra óriási dolog, hiszen ilyen csellóval a kezemben automatikusan jobb zenész is leszek, de az inspiráció szempontjából is ég és föld, mint vagy másik hangszerem lenne, mert jobb is akarok lenni minden egyes nap. Meg akarok felelni neki. Sokkal többet látott nálam a világból, sokkal több története van, mint nekem. Nos igen, a hangszerem a kísérőm, a barátom, és eltekintve egy romantikus társtól természetesen a legközelebb áll hozzám. Ha belegondolok, rengeteget utazom a hangszeremmel, leginkább vele töltöm a napjaimat, a legtöbb időt. Szóval egyértelműen van személyes kötődés, és nagyon szerencsés vagyok, hogy ezen a Stradivari hangszeren muzsikálhatok.
2: Und es entsteht eine persönliche Beziehung, also ich bin sehr sehr privilegiert, dass ich dieses Stradivari Instrument spielen darf.
0: Sie sind noch sehr, sehr jung. Was sind Ihre Pläne? Was sind Ihre Träume?
1: Ön még igen fiatal. Mik a tervei, álmai?
2: Also ich, im Moment lebe ich meinen Traum wirklich jeden Tag. Es ist ein, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, ein großes Privileg.
3: Tulajdonképpen az álmaimat élem jelenleg, szóval, ahogy ezt már többször is említettem, nagyon kivételes helyzetben érzem magam. Hálás vagyok a hivatásomért, azért, hogy ilyen nagyszerű zenekarokkal dolgozhatok együtt. Amikor színpadra lépek, tudatosan próbálom megvalósítani azt, hogy ne csak magamat képviseljem, bár természetesen a művész mindig kell, hogy képviselje a zeneszerzőt is, hanem a cselló nagyköveteként is játszak. A gordonka irodalom limitált, nincs megszámlálhatatlan számú versenymű, illetve mi cselló művészek sem vagyunk igazán sokan. Ezért fontosnak tartom, hogy képviseljem a hangszerem, amellett, hogy a zeneszerző gondolatait, érzéseit próbálom meg elsősorban átadni. Ez már önmagában egy álom. Ezt próbálom minél tovább megélni, illetve szeretnék sokáig ezen a szinten zenélni. Persze repertoáromat folyamatosan bővítenem kell, új darabokat kell megtanulnom, és szeretnék rendszeresen új műveket bemutatni, melyeket számomra komponálnak. Az álmom, hogy évente két új cselló versenyt bemutathassak. Szeretnék eljutni erre a szintre.
2: Mein Traum eines Tages da anzukommen, dass ich jedes Jahr zwei neue Cellokonzerte aufführe.
1: Arckép. A mai adásban Kihán Szoltáni Gordonka művésszel beszélgettem. Magyar hangja ifjabb Bazsinka József volt. Műsorunk végén hallgassunk meg egy rövid részletet. Franz Schubert Arpeggione szonátájának záró taktusait vendégem Kihán Szoltáni, illetve zongorán Áron Pilzen adja elő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Ottmár Dávid.

A 2023. június 16-ai adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Benyújtotta a Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez a képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. A határidőig a Mi Hazánk is benyújtotta indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. A Fidesz, illetve a KDNP frakció közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás korábbi államfő eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Nem volt tartós a Duna vízszintjének emelkedése a romániai atomerőműnél. Csernavodánál a hétvégén kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el egy közeli elágazásnál, így több víz jutott az erőmű felé vezető öreg Dunába, de a javuló tendencia nem volt tartós. Fel kell készülni arra, hogy néhány napig teljesen le fog állni a romániai atomerőmű, jelentette be a román energetikai államtitkár. Amennyiben le kell állítani a kettes blokkot is, várhatóan 10-30%-os korlátozást kell bevezetni a nagy ipari fogyasztóknak az esti csúcsidőben Romániában. Civilek vesztették életüket az éjszakai ukrán drón támadásban. Nizsnyekamszkban 13-an meghaltak és 39-en megsebesültek. Tűzütött ki az olajfinomítóban. A Tatár Köztársaságban gyásznapot hirdettek. Az Ukrajnával határos Belgorod megyében pedig egy nő halt meg egy lakóházatért dróntalálat következtében. Közben az orosz erők rakéta és légicsapást mértek az odesszai hőerőműre és 7 a régióban működő áramelosztó állomásra, valamint megsemmisítették a gázmező infrastruktúráját. A támadásoknak 5 halottja és 14 sebesültje van. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Elgázolt egy embert a vonat Pilis Csabán a Klotildliget megálló közelében, közölte a MÁV Inform. A baleset miatt Pilis-Vörösvár és Pilis Csaba között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Végül az időjárásról. Szinte mindenhol zavartalan a napsütés. Legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Délután 32 és 37, este 20 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
2: Dohnányi Ernő levele testvérének Máriának. Kedves Mici, hát ez az utolsó 70-es, amiben ma belép. Sok-sok-sok hő jó kívánságokkal járulok megünnepléséhez, s remélem a 8-asat együtt ünnepelhetjük. Nálunk az idő is megbolondult. Amióta Florida egzisztál, ilyen hideg, hó és fagyok nem voltak. Ha süt a nap, fagy. Ha pedig melegebb, akkor esik. Már nem is bosszankodunk. Tallahassee, 1958. február 16-a.

0: Népzene, fiatalok hangja.
1: Sebő Ferenc vagyok. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat.
2: Mai adásunkban a Barások közt című CD második felét mutatjuk be a Bara zenekar előadásában. A mezőségi ördöngös füzes Réti Jani bácsinak dedikált muzsikájával indítunk.

A most következő vidám jászsági muzsika Ehun Serceg E címmel egy valcerral kezdődik, de csak a Metrum 3/4-es a nótáját egy új stílusú népdal átalakítása adja, ahogy azt majd a későbbiekben csárdásként hallhatjuk. A jövevény táncok átvételének úgy látszik ez a sorrendje, a tánc minden további nélkül, a zene hazai ismert anyagból átalakítva.

takarodjon mindenki az utcára. Itt mulat a Konteszterházi számadójának a legkisebbik bojtárja. Takarodjon mindenki az utcára. Itt mulat a Konteszterházi

De hogy a németes muzsika is előbb-utóbb megvetheti a lábát a magyar ugaron, arra szép példa a befejező tárnoki muzsika Üdvözlet tárnokról címmel.

0: Barások közcímű műsorunk második részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2019. december 23-ai műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.

Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Szejdl Dénes nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A következő egy órában a Kapos Fest egyik tavalyi koncertjét idézzük. A felvétel Kaposváron a Szivárvány Kultúrpalotában augusztus 13-án készült. Elsőként kérem hallgassák meg Özsén Iszály Ballada alcímű D-moll szóló szonátáját. Králig Abigail hegedül.

Özsén Iszály d-moll szóló szonátáját hallották, Králik Abigail játszott hegedűn. Giacomo Puccini négy dala következik: Meghalni, Föld és tenger, Napfény és szerelem, Előre Uránia. Megyi Móreczildikó énekel, Julien Cantin játszik zongorán.

Giacomo Puccini négy dalát hallották, Meghalni, Föld és tenger, Napfény és szerelem, Előre Uránia, Megyi Móreczi Ildikó énekelt, Julien Cantin játszott zongorán. A Kaposfest egyik tavalyi koncertjéből mutatunk részleteket. Claude Debussy, Petit Suite, előadja Julien Cantin és Onuté Graginité zongorán.

Elhangzott Claude Debussy Petit Suite. Julien Canten és Onuti Grazinité játszott zongorán. Rebecca Clark brácsára és zongorára komponált szonátája következik. Szűcs Máté játszik brácsán, Onuti Grazinité pedig zongorán.

0: A zongora muzsika után a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszik. Műsorukban a Debussy és Ravel féle francia impresszionizmus, valamint a darabokat meghangszerelő André Caplet és Ravel zenekari színvilága hidat képez Doknányi Ernő késő romantikus polifon színekben gazdag cselló versenyével, melyben a szólót most Somodari Péter játsza. Áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról. Ma 20 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
1: Folytatjuk koncert közvetítésünket. Az Anima Muzicae kamarazenekar hangversenyét közvetítjük. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. április 19-én készült. Művészeti vezető G. Horváth László, hegedűn közreműködik Szergej Dogágyin. Elsőként hallgassák meg Gustav Holst, Szent Pál szvittjét.

Gustav Holst Szent Pál szvítjét hallották. Az Anima Musicae kamarazenekar hangversenyét közvetítjük. Wolfgang Amadeus Mozart 216-os köhögjegyzékszámú G-dur hegedű versenye következik. A szólista Sergei Dogagin.

Szergej Dogágyin szólójával hallották Mozart 216-os köhögjegyzék számú G-dur hegedű versenyét. Kedves hallgatóink, az Anima Musicae kamarazenekar hangversenyét közvetítjük, művészeti vezető G. Horváth László. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. április 19-én készült. Anton Arensky kamara szimfóniája következik, Marijn van Projen átiratában.

Anton Arenszky kamara szimfóniáját hallották Marein van Proyen átiratában. Az Anima Musicae kamarazenekar hangversenyét közvetítjük művészeti vezető G. Horváth László. Camille Saint-Saëns bevezetés és rondó capriccioso, hegedűn Sergei Dogagin játszik.

Elhangzott Camille Saint-Saëns bevezetés és Rondó kapriccsózó. Ráadásként Szergej Dogagyin most Alexei Igudyesman flamenco fantáziáját játsza.

Alexej Iguyesman flamenco fantáziáját hallották, és még egy ráadás következik, Jules Massenet Thaïs című operájából a jól ismert meditáció.

0: Jules Massenet Thaïs című operájából hallották ráadásként a meditációt. Kedves hallgatóink, az Anima Musicae kamarazenekar hangversenyét közvetítettük, művészeti vezető G. Horváth László, hegedűn Szergej Dogágyin játszott. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. április 19-én készült. A hangmérnök Melha Kálmán, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Bolla Milán volt. Nevükben is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napi rendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Hozzátette, mint az ügynökakták kérdésében, a vízmegtartás és az atomenergia kapcsán is őszintén kell beszélni. Egyúttal azt kérte, hogy az ősszel indulók alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Baka András lesz az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció pedig közölte, hogy nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés, és az eredmény kihirdetése utáni 8. napon, augusztus 19-én léphet hivatalba. Baka András azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. Kölcsönösen támadták egymás energetikai létesítményeit az ukránok és az oroszok. Az ukrán erők az oroszországi Tatárföldön, Nizsnyekamszkban lévő olajfinomítóra mértek csapást. A létesítmény területén tűz ütött ki. Eközben az orosz hadsereg Zaporizsja városát vette célba, 24 ember megsebesült, köztük 2 gyerek. Letartóztattak 7 embert Romániában, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak Erdélyben. A támadók ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy a településre beteghez érkező mentőautót. A támadás azokkal a TikTokon terjesztett rémhírekkel állhat összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. A lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság, miután eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó Dunából a fővárosban, a Nagytétényi út közelében. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök ma is veszélyesek lehetnek. Hatástalanításukat kizárólag tűzszerészek végezhetik el. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás 1-2 héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Marad a hőség. Ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: Híreket hallottak. muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a mikrofonnál Fellegi Lénárd, közvetlen munkatársaim Csík Gabriella, zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is mindenkinek jó rádiózást kívánok. Johann Sebastian Bach kompozícióval indítjuk összeállításunkat, miután a Lipcsei Tamás templom karnagya lett 1729-ben Johann Sebastian Bach, akkor az elsődleges feladata az énekes vallásos zene és a templomi istentiszteletekhez írt muzsika volt, de írt természetesen nem egyházi műveket is. A brandenburgi versenyeket egy hercegnek, és a négy zenekari szvittjét pedig Lipcse polgárainak komponálta. Az 1069-es BWV számú negyedik D-dur zenekari szvitt első tételét hallgatjuk. Ezt 1730-ban vagy 31-ben mutatták be a Zimmermann kávéházban a Collegium Musicum koncertjén. Most a felvilágosodás korának zenekara játszik, Franz Bröhe a karmester.

Johann Sebastian Bach 1069-es BWV számú D-dur zenekari szvittjéből az overtürt hallottuk. Franz Bröhö vezényelte a felvilágosodás korának zenekarát. Hitetlenkedve olvastam a közlekedéssel kapcsolatos információt, de biztos vagyok benne, hogy nem kicsi a probléma. A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél továbbra is csak a leállósáv járható, 20 kilométeres torlódás vár az arra közlekedőkre. Aki teheti, a 129-es jelű Sopron-Csorna-Szombathely és a 160-as jelű Mosonmagyaróvár csomópontok között kerüljön az 1-es főúton, mert az autópályán maradva a határ felé lényegesen hosszabb lesz a menetidő. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, a főváros felé 3 kilométeres a torlódás. Még rápillantok, hogy a BKK írte aktuálisan valami olyan eseményt, amit érdemes megosztanom a hallgatókkal, hát ha tudok segíteni. Hála Istennek balesetről nem írnak, úgyhogy mehetünk is tovább. Robert Schumann Opus 15-ös gyermekjelenetek című alkotásából jöjjön részlet, Fischer Anni zongorázik.

Robert Schumann volt a szerző, Fischer Anni az előadó és a gyermek jelenetekből szólt részlet. Edvard Grieg F-dur befejezetlen vonós négyeséből hallgassuk az első tételt a Csillingerian vonós négyessel.

0: Edvard Grieg F-dur befejezetlen vonós négyesének első tételét hallottuk a Chillingerian vonós négyessel. Egy perccel múlt 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a lemezújdonságunkhoz, olvasom a borító belsőt. A fiú csodakürtje dalaiban gyengéd gyermekkori emlékekkel és bizarr történetekkel találkozunk, az irónia, a népdal és a mélységek világába röpít minket a szerző. A megrázó kontrasztot a lemezen a gyermekgyászdalok biztosítja, amelyben Mahler megrendítő tisztasággal és megható visszafogottsággal zenésíti meg a gyermekvesztés fájdalmát. A Jordan de Souza vezényletével, a kölni Gürzenich zenekarral közösen készített albumon Richter Anna árnyalt hangjával új, nagyon személyes dimenzióban szólalnak meg ezek a dalok. Eddig a leírás, következzen Gustav Mahler a fiú csodakürtje ciklusából egy,

Összefoglalva annyi történt, hogy páduai Szent Antal üresen találta a templomot, és elment a folyóhoz, ott a halaknak prédikált, a harcsák, rákok, angolnák, teknősök mind ámulatba esve hallgatták, majd folytatták az életüket. Gustav Mahler volt a szerző, a Szent Antal prédikációja a halaknak hangzott el. A Gürzenich Orchester Köln játszott, és Jordan de Souza volt a karmester. Igazság szerint, mivel német énekes, úgy kellett volna ejtenem a nevét, hogy Anna Richter, ő énekelt. Ludwig van Beethoven, opusz 59-es numero 3-as C-dur Razumovsky vonós négyeseként emlegetett művéből az első tételt halljuk a folytatásban. Most a Bartók vonós négyes játszik.

Ludwig van Beethoven Razumovsky vonós négyeseként emlegetett művének első tételét hallottuk, a C-durban szólt az első tétel, a Bartók vonós négyessel. Georg Friedrich Händel Dettingeni Tedeumából következik szintén az első tétel, We Pray Thee, O God, a címe. Hervé Niké a Les Concerts Spirituelt vezényli.

Georg Friedrich Händel Tettingeni Tedeumából szólt az első tétel az Ervin Iké vezette Légkoncert Spirituellel. Újra zongora muzsika következik. Liszt Ferenc Zarándok évek című sorozatából, a második évből, azaz az Itáliából halljuk Mária eljegyzését, Pólya Irén az előadó művész.

Liszt Ferenc zarándok évek második évéből, az Itáliából hallottuk Mária eljegyzését Pólya Irén előadásában. Maradunk az olaszoknál, ugyanis a szerző és az előadói bázis, illetve a karmester is olasz. Antonio Vivaldi 578-as G-moll koncertójának első tételét szólaltatja meg a Modo Antico Federico Maria Sardelli vezetésével.

0: Antonio Vivaldi volt a szerző, az 578 per A G-moll koncertó első tétele szólt, és a másodikat is meghallgattuk gyors egymás utánban a Modo Antico-val, Federico Maria Sardelli vezetésével. Másfél perccel múlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Hírrel kezdjük az órát. Elkezdődött az 50. innsbrucki régizenei ünnepi hetek. Hivatalosan is megnyitotta a kapuit az 50. régizenei hetek. Augusztus 30-áig tart a rendezvénysorozat, így 6 héten át ünnepli művészeit, közönségét és magát a régizenét, miközben a koncertek mellett idén is számtalan ingyenes program teszi teljessé az ünnepi hangulatot. 2 operaelőadás mellett számtalan koncerttel is ingyenes programmal várják a látogatókat. A jubileumi évad középpontjában Pietro Antonio Cesti monumentális műve, az Il Pomodoro áll. A zeneszerző főművének és a barokk opera történet mérföldkövének tekintett darab az 1668-as premierjekor minden korábbi keretet átlépett, az eredetileg több mint 8 órás, 47 szerepet felvonultató és példátlan színpadi pompájú alkotást később megvalósíthatatlannak bélyegezték. Most ez a ritkaság visszatér az innsbrucki színpadra egy nagyszabású új produkcióban, amelyet 3 alkalommal egyenként 2 estére bontva mutatnak be. A 47 szerepet egy 20 fős nemzetközi énekesgárda kelti életre. Az előadást Ottavio D'Antone vezényli, aki az opera 2 korábban elveszettnek hitfelvonását rekonstruálta. A rendezvénysorozat a hagyományokhoz híven a 17. Cesti verseny döntőjével zárul. Pietro Antonio Cesti aranyalmájából csak nagyon régi felvételt, pattogósat találtam. Az archívumunkban így a választásom a szerzőtől másik darabra esett, Barátem ők helyének el. Azt azért halkan megjegyzem, hogy az Il Pomodoro, tehát az aranyalma formáció játszik, Francesco Corti vezetésével, a Voglio Cantar hangzik el Cestitől.

Barátemőke hangját hallottuk, Antonio Cesti volt a zeneszerző, a Voglio Cantar hangzott el az Il Pomodoro-val, Francesco Corti vezetésével. Sergei Rachmaninov második zongora versenyéből a harmadik tétel következik a műsorrendben. Holnap lesz a február elején 92 évesen elhunyt zongoraművész karmester Vásári Tamás születésének évfordulója. A Kinyarmában ehhez igazítva teszem majd fel a kérdéseket a 8 órás hírek után. Most Vásári Tamás szólójával halljuk tehát a Rachmaninov komponálta második zongoraverseny harmadik tételét. Juri Ahronovics vezényli a londoni szimfonikus zenekart.

Vásári Tamás szólójával hallottuk Szergej Rachmaninov második zongoraversenyének harmadik tételét, a londoni szimfonikus zenekart Jurij Aronovics vezényelte. Leo Delibes lakméjéből következzék a talán legtöbbet idézett részlet, a Virág kettős az első felvonásból, Mehdi Maplé és Daniel Millet énekel, a párizsi opera komik zenekarát Alain Lombard vezényli.

0: Eddy Mapley és Daniel Millet énekelt, a Párizsi Opera Komik zenekarát Ellen Lombard vezényelte. Leo Delib Lakimiből szólt a részlet, a Virág kettős. Egy törzshallgatónk írja, hogy és a csengettyű áriára utalva a második felvonásból, ez ugye az első felvonás részlete volt, amit hallottunk, talán úgy fogalmaztam, hogy az egyik legtöbbet játszott részlet, így emlékszem. A csengettyű ária hasonlóképpen híres ebből az operából, nagyon szép részletek. Pár másodperc múlva fél öt, ami azt is jelenti, hogy rögtön játszunk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a délután feladványához. A reggeli órákban megemlékezett Bazsinka József egy zeneszerző halálának évfordulójáról. Akik velünk voltak reggel, azoknak igen könnyű lesz megnevezniük a zeneszerzőt. De nézzük először, hogy mik a lehetőségek, amikért érdemes harcba kelni. A Fehérvár csurgói Károlyi kastélyba sorsoljuk az első jegyet augusztus 12-ére, tehát most szerdára. 20 órától kezdődik a 10. Echo Nyári Akadémia koncertje. Ez egy lemezbemutató, Schubert Estről van szó, Jakob Fischer és Fülei Balázs zongora négykezese. Az F-moll Fantázia, az Ádur Rondó és a Magyaros Rondó hangzik el. Schubert természetesen a szerzőmivel Schubert Estről van szó. És az Orgonapont Fesztivál eseményére is van jegyünk, 13-ára csütörtökre, ez Békés Csabán lesz az Evangélikus Nagy Templomban 20 órától csütörtökön, a Filharmónia Magyarország rendezésében José Cura tenor és Szamosi Szabolcs orgonaművész közös koncertje, Carter Régel, Bartók, Bach, Rachmaninov és Liszt Ferenc, illetve Verdi művei hangzanak el. És van egy tárgyereményünk is, az Egri Pertis Duo Saint-Saëns műveit játsza ezen, úgyhogy ezt is megjelölhetik. A 0630-30-30-160 az SMS szám és a muzsikálódélutánkukacradio.hu az e-mail cím, tehát a 10. Echo Nyári Akadémia egyik eseményére, illetve az Orgonapont Fesztivál egyik koncertjére lehet jegyet nyerni, és választhatják az Egri Pertis Duo felvételét CD-ként. 220 éve hunyt el napra pontosan egy jeles zeneszerző, mivel ritkán játszott requiemiből választottam tételt, így segítségképp mondom, a klasszicizmus egyik legjelentősebb egyházi zeneszerzője volt, bátyja mellett jelentősége háttérbe szorult, de egyházi és színpadi zeneterén felvette a verseny fivérével, bár korán sem írt olyan mennyiségű nagyzenekari vagy kamarazenét, így annyi szimfóniát sem, mint fivére. Rórauban született, 1737-ben Nagyvárad zenei életét ő virágoztatta fel, mint egy 360 egyházi

kar előadásában készült a felvétel, Krisztián Zakaris az összefogó, a karmester, tehát a zeneszerzőre vagyok kíváncsi, illetve arra, hogy melyik esemény keltette fel az érdeklődésüket.

Michael Haydn, osztrák zeneszerző, karmester, organista 220 éve hunyt el, Requiemjéből szólt egy tétel, Johannette Zumer énekelt, illetve Helena Rasker, Markus Schäfer és Klaus Mertens, a svájci kamarakórust is hallottuk, és a lozanni kamarazenekart Christian Zakaris vezetésével. Michael Haydn volt tehát a helyes válasz. Cserme Irén, Muzsik Márta és Nagy Szilárd a nyertesünk. Gratulálok nekik. Örülök, hogy ilyen sokan küldtek helyes megfejtést. Niccolò Paganini harmadik kaprisza hallható a folytatásban. James Innes játszik.

Niccolò Paganini volt a szerző, a harmadik Caprice, azaz az émol hangnemű hangzott el James Innes előadásában. Most a Távol Afrikától című filmből következzék egy rövid zenerészlet. John Barry írta hozzá a romantikus muzsikákat, a Royal Scottish National Orchestra-t Joel McNeely vezényli, a téma címe Flight Over Africa.

John Barry a Távol Afrikától című filmhez írt egyik fütyülhető melódiáját hallottuk, többször is felcsendül ez a filmben. Ha jól emlékszem, akkor van egy Mozart mű, amit egy tétel, amit használnak benne, és nagyon hangsúlyos a filmben. Tommaso Albinoni, Opus 9-es numero 1-es B-dur koncertójának három tételét halljuk a londoni Régi Zene Akadémia zenekarával, a Christopher Hugwood vezette együttes játszik.

A londoni Régi Zene Akadémia zenekarának Christopher Hagwood volt a vezetője, Tommaso Albinoni a szerző, a B-dur koncertójának első tételét hallottuk, és második-harmadikat is. Verdi Aidájából az előjáték következik.

0: Giuseppe Verdi Aidájából szólt az előjáték, a BBC Filharmonikus zenekarát az óra utolsó felvételén Edward Downes vezényelte. Kedves hallgatóink, pontosan 17 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirend előtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Hozzátette, mint az ügynökakták kérdésében, a vízmegtartás és az atomenergia kapcsán is őszintén kell beszélni. Egyúttal azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Eredményesnek értékeli a belügyminisztérium a fővárosi közbiztonsági akciót. Július közepén indult ellenőrzés sorozat, miután önkormányzatok és lakosok is jelezték, jelentősen romlott a közbiztonság Budapest egyes részein, főleg a droghasználat miatt. A tárca tájékoztatása szerint több mint 150 embert fogtak el, 80 szabálysértési és több mint 70 büntető feljelentést tettek. Kölcsönösen támadták egymás energetikai létesítményeit az ukránok és az oroszok. Az ukrán erők az oroszországi Tatárföldön, Nizsnyekamszkban lévő olajfinomítóra mértek csapást. A létesítmény területén tűz ütött ki. Eközben az orosz hadsereg Zaporizsia városát vette célba, 24 ember megsebesült, köztük két gyerek. Erős földrengés volt Kolumbia csendes óceáni partvidékén. A 7,4-es erősségű földmozgás jelentős károkat okozott a térségben, épületek dőltek össze, többen megsérültek. A földrengést a szomszédos Ekvádorban is érezni lehetett, az emberek az utcára menekültek az épületekből. Az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a Catania repülőtérre érkező járatokat, írja a Reuters. A szicíliai légikikötő üzemeltetője közölte, hogy a vulkáni hamu bekerült a repülőtér körüli légtérbe, ezért délutánig nem fogadnak érkező gépeket. Az utasokat arra kérték, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális állapotát a légitársaságuknál. Idehaza eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó Dunából, Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Baleset miatt hatalmas a dugó az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 44-es kilométernél két szűkített sáv járható, 10 kilométeres az araszoló kocsisor. Marad a hőség, ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is Fellegi Lénárd a mikrofonnál a Bartók Rádió 2-es stúdiójában. Köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat. Nigel Kennedy szólójával hallgassuk Max Bruch G-moll hegedű versenyének első tételét. Jeffrey Tate az angol kamarazenekar vezetője.

Nigel Kennedy. Hegedű hangját hallottuk, Max Bruch, G-moll hegedű versenyéből az első tétel szólt itt a Bartók Rádióban, az angol kamara zenekar vezetője Jeffrey Tate volt. Ludwig van Beethoven, opus 27-es numero 2-es cis-moll holtfényként emlegetett szonátájának első tétele következik a műsorrendben. Annyi bizonyos, hogy nem a szerző adta ezt a nevet, ahogyan emlegetjük a műnek. Ludwig Rellstab, a költő, a holtfényes firvácsteti tóhoz hasonlította. Azt mondják, hogy innen kapta a holtfény nevet, amit talán a szerző vissza is utasított volna. Ránki Dezső előadásában halljuk az első tételt.

Ludwig van Beethoven Holtfény szonátaként emlegetett művének első tételét hallottuk Ránki Dezső előadásában. Visszatérek egy jó fél órával ezelőttre, mert még most is írtak, nagy köszönettel veszem, amikor Denis Finchhatton a ház tornácán alszik Mozart A-dur klarinét versenyének második Adagio tétele csendül fel a háttérben. A műköhöli jegyzékszámát is feltüntette a törzshallgatónk, 622, nagyon szereti a filmet, azt mondja, és többen jelezték, hogy igen, a klarinét versenyből szól, mert én egy picit elbizonytalanodtam. Mindez csak azért citálom most ide, mert lesz majd Wolfgang Amadeus Mozart A-dur klarinét ötöséből egy tétel, de erre még egy picit várni kell. Antonio Rosetti B-dur fagott versenyéből idézünk most, az utolsó tétel szól ifjabb Hara László szólójával, a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere Rolla János.

Antonio Rosetti B-dur fagott versenyének fináléját hallottuk ifjabb Hara László szólójával. Rolle János volt a Liszt Ferenc Kamara zenekar hangversenymestere. Felix Mendelssohn Bartholdy három vallásos énekéből következzék egy. Melát Andrea énekel, Virág András orgonán játszik a felvételen a Magyar Rádió énekkarának vezetője Olá Gábor.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy három vallásos énekéből hallottunk egyet, Melláth Andrea és a Magyar Rádió énekkarának énekével, Virág András orgonajátékával és Olá Gábor vezetésével. Ameddig szólt ez a szép tétel, közlekedéssel kapcsolatban aggasztó hírek érkeztek. Az M1-es autópályán Hegyesfalon felé, Biatorbágynál több jármű ütközött össze, a 23-as kilométernél a külső sávon megindult a forgalom, a torlódás továbbra is jelentős, 8-10 kilométeres, és visszaadt az M0-ás felől érkezőkre is. Bár sokan akarnak kerülni, ezért több helyen is dugó van, mégis azt javasolja az Útinform, hogy az M0-ás autóút csomópontja és Herceghalom között kerüljenek az egyes főúton, vagy más alternatív útvonalon. Távolabb szintén a határ felé vezető oldalon Moson-Magyaróvár térségében még a hajnali órákban felborult egy kamion. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon a belső sávot zárták le, a határ felé 20 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, a 129-es jelű Sopron-Csorna a Szombathely és a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontok között kerüljön az egyes főúton. A főváros felé 3 kilométeres a torlódás az ellenkező oldalon. Ugyanitt az M0-as autót keleti szektoren, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, pedig az M4-es autóút csomópontjánál két személyautó ütközött össze. A 41-es kilométernél a belső sávot lezárták, 3-4 kilométeres araszoló kocsisorra kell számítani. És 4-5 kilométeres torlódás alakult ki, emiatt visszaadt az M51-es autóút felől érkezőkre is, a Ráckevei Dunaág hídjánál történt baleset miatt. 17 óra 31 perc.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Bízom benne, hogy senkit nem a dugó kellős közepén találtak a soraim. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, is balesetmentes közlekedést. Wolfgang Amadeus Mozart ígért A-dur klarinét ötösének első tételét halljuk. A műkörjegyzék száma 581, ez tehát nem az, ami a filmben elhangzik, nem a klarinét versenyből idézzük a lassú tételt, hanem az A-dur klarinét ötösből az elsőt. David Schifrin klarinét művésszel bővül ki az Emerson vonós négyes.

Wolfgang Amadeus Mozart 581-es köhögjegyzékszámú A-dur klarinét ötösének első tételét hallottuk az Emerson vonós négyessel és David Schifrin klarinét játékával. Lengyel zeneszerző, zongoraművész és tanár volt Moritz Moszkowski, írt szviteket, szimfonikus költeményt, operát, balettet, koncertókat, mégis legnagyobb sikereit zongora darabjaival érte el, kortársai csodálták, hogy mennyire jól használja ki a hangszerrejtette lehetőségeket. A most következő darabja gyakorta csendül fel ráadásként, virtuóz zongoristák előadásában. Nem hosszú, de annál több gyakorlást igénylő mű, hogy olyan mutatós legyen, mint mondjuk Ingolf Wunder előadásában. A név Predestina, csodás felvétel következik.

Ingolf Wunder Szikrák, Moritz Moszkowski Szikrák című kompozícióját játszotta az imént. Franz Schubert első szimfóniájából hallgassuk az utolsó tételt, még nem utolsóként a mai délutánban, a bécsi filharmonikusokat Kertész István vezényli.

Franz Schubert első szimfóniájának fináliát hallottuk a bécsi filharmonikusokkal Kertész István vezényletével. Kodály Zoltán 9 epigrammája eredetileg pedagógiai céllal készült, de jelentős művészeti értéket képvisel. Az utolsót halljuk Lencsés Lajos angol kürtjátékával és a Danubia szimfonikus zenekar felvételén.

Kodály Zoltán 9. epigrammáját hallottuk, Lencsés Lajos angolkörtől játszott a Danubia Szimfonikus Zenekar felvételén. Tánctétel maradt a mai muzsikáló délután utolsó művének. Harry Gibson saját maga kérte fel 1874-ben Edward Grieget, hogy komponáljon kísérő zenét drámája a Peer Gynt ősbemutatójára. 1876-ban volt végül is ez a premier. Az Anitra tánca hangzik el a szvit változatból az Orosz Nemzeti Szimfonikus Zenekarra Jevgenyi Szvetlanov vezényletével.

0: Edvard Grieg pergüntjéből, a szvit változatból, az első szvitből hallottuk a harmadik tételt, ez volt Anitra tánca. Az Orosz Nemzeti Szimfonikus Zenekar Evgenij Szvetlanov vezényelte. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető. Kívánok további szép napot, jó zenehallgatást és minden jót, viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Ma este David Frey zongorázik. A francia zongoraművész generációjának kiemelkedő tehetsége, Bach muzsikájának összehasonlíthatatlan előadója, megosztó és magával ragadó jelenség. Most egy hazai zongoraestjéről idézzük fel virtuóz játékát. A február 17-i koncert felvétele a Pesti Vigadóból, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. A zongora muzsika után a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszik. Műsorukban a Debussy és Ravel féle francia impresszionizmus, valamint a darabokat meghangszerelő André Caplet és Ravel zenekari színvilága hidat képez Doknányi Ernő késő romantikus polifon színekben gazdag cselló versenyével, melyben a szólót most Somodari Péter játsza. Áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról. Ma 20 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
2: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, hangmérnök kollégám Pap Sándor nevében is, a mikrofonnál a szerkesztő Bolla Milán. Mai műsorunkban Kovács Lóránt fuvolázik. Ezzel az összeállítással köszöntjük őt 85. születésnapján. Először hallgassuk Antonio Vivaldi D-dur pacsirta fuvola versenyét. Jegyzékszáma 428. Kovács Lórántot a Liszt Ferenc Kamara zenekar kíséri, a hangversenymester Rolla János. A felvétel 1981-ben készült.

Antonio Vivaldi D-dur pacsirta fuvola versenyét hallottuk. Jegyzékszáma 428. Előadta Kovács Lóránt és a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Hangversenymester Rolla János. Következik Jean-Philippe Rameau első koncertje. Kovács Lóránt játszik fuvolán, Sebestyén János csembalón, Mező László gordonkán. A felvétel a győri lutheránus templomban készült 1969-ben.

Jean-Philippe Rameau első koncertjét hallottuk. Előadta Kovács Loránd fuvolán, Sebestyén János csembalon, Mező László gordonkán. Következik Mozart G-dur fuvola versenye. Jegyzékszáma 313. A szólista Kovács Loránd a Magyar Állami Hangversenyzenekart Lukács Ervin vezényli. A felvétel 1988-ban készült.

Wolfgang Amadeus Mozart G-dur fuvola versenyét hallottuk. Jegyzékszáma 313. Előadta Kovács Lóránt fuvolán és a Magyar Állami Hangversenyzenekar. Vezényelt Lukács Ervin. Összeállításunk végén hallgassuk Francis Poulenc szonátáját. Előadja Kovács Lóránt fuvolán, Szerecsényi Norbert zongorán. A felvétel a Magyar Rádió 22-es stúdiójában készült 1994. június 9-én.

0: Francis Poulenc szonátáját hallottuk. Előadta Kovács Lóránt fuvolán, Szelecsényi Norbert zongorán. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Kovács Lóránt fuvolázott. Ezzel az összeállítással köszöntöttük őt 85. születésnapján. Hangmérnök kollégám Pap Sándor nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. További jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 105 éve 1921. február 27-én született Szőlősi András zeneszerző zenetudós emlékét idézzük, akinek halála évfordulója jövőre lesz, 2007. december 6-án 86 éves korában hunyt el a művész, akit pályatársai kíméletlen önkritikusként jellemeztek. Szőlősi András Erdélyben, Szászvároson született, középiskolai tanulmányait Kolozsvárot végezte, majd 1939-ben jött Budapestre, ahol a Tudományegyetem híres ötvös kollégiumában magyar-francia szakra iratkozott be, és ezzel párhuzamosan a Zeneakadémián Kodály Zoltán, majd Viski János zeneszerzés osztályában tanult. Doktori disszertációja 1943-ban könyvként is megjelent, Kodály művészete címmel. Egy 1975-ben készült rádióinterjú és persze művei részleteivel emlékezünk Szőlősi Andrásra. De mielőtt beszédhangját hallanánk, egyfajta nyitányként szóljon egy kis részlet a részfúvós zenéből, a Sramli tételt a Modern Részfúvós Együttes élén Antal Mátyás vezényli.

nem emlékszem olyan pillanatra az életemből, amikor nem zenész akartam volna lenni. Legfeljebb azt mondhatnám, hogy nagyon sokáig nem választottam ki azt, hogy milyen területén működjem a zenének. Legelőször zongorista szerettem volna lenni, de sajnos rossz tanár kezébe kerültem, majd hogy azt mondhatnám, hogy megnyomorította a kezemet. Ezt a pályát tehát úgy 16 éves korom körül abba kellett hagynom. Azután a zenetörténet kezdett érdekelni. Nagyon sokáig foglalkoztam zenetörténettel, közel 25 évig tanítottam zenetörténetet a Zeneakadémián. Egyrészt magamat kényszerítettem állandóan arra, hogy bizonyos műveket, bizonyos korokat alaposabban megismerjek, és ez a kényszer, ez rendkívül sok örömet hozott végül is. Azután nagyszerű dolog az, hogyha az ember érzi azt egy fogékony hallgatósággal szemben, hogy amit mond, amikor valamilyen nagy műnek, valamilyen mesterműnek, valamilyen titkára rá tud világítani úgy, hogy azt a hallgatók megérezzék, megértsék, ez páratlan, semmi máshoz nem hasonlítható öröm. Manapság leginkább a mi századunk zenei érdekel. Igyekszem mindent megtudni erről, amit lehet. Elég nehezen lehet megtudni mindent. Nagyon sok a kompozíció, nagyon sokat kellene ismerni, talán többet, mint amennyihez módja van az embernek. És minél többet ismer meg ezek közül a kompozíciók közül az ember, annál inkább azt látja, hogy semmit sem tud tulajdonképpen. Igyekszem tehát az érdeklődési körömet nagyon kis időhatárok közé szorítani, hogy ezek között a kis időhatárok között legalább valamilyen alapos ismeretségre tehessek szert. Az utóbbi 6-7 esztendőben megpróbálkoztam a komponálással.

0: Az 1968-ban írt harmadik koncertó részletét hallottuk, amely elindította Szőlősi András műveinek nemzetközi sikersorozatát, miután a darabbal első helyezést ért el a Rádiótársaságok Nemzetközi Tribün zeneszerzői versenyén Párizsban. Erről beszél a zeneszerző.
1: Tulajdonképpen magam is innen számítom a zeneszerzői tevékenységemet, hogy egészen őszinte legyek, sok véletlen is közrejátszott abban, hogy én mostanság zeneszerzéssel foglalkozom. Tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy mindig is foglalkoztam. Csak inkább alkalmazott zenét írtam, tehát kísérőzenéket filmekhez, rádiójátékokhoz, színdarabokhoz, rengeteg fajta ilyen alkalmazott zenét csináltam. És majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy ez a harmadik koncertó is egy ilyen alkalmi kompozíciónak készült, akkoriban alakult ugyanis a Liszt Ferenc Kamara Zenekar, és a vezetőivel, Sándor Frigyessel és magával a zenekar tagjaival is beszélgetvén, az jutott eszünkbe, hogy egy induló zenekar tulajdonképpen akkor tudna a világon valamilyen helyet elfoglalni, hogyha olyan művek volnának a műsorán, amiket senki sem játszik. Nagyon nehéz dolog, hogy mondjuk egy ilyen kamarazenekar mindjárt Bach-Brandenburgi koncertekkel vagy Vivaldi koncertokkal törjön be a világ tudatába. Éppen ezért megkértek, hogy írnék talán egy olyan darabot, ami csak az ő műsorokon szerepel. Ez volt a harmadik koncertó, teljesen a testükre szabva, 16 szóló hangszere, tehát mind a 16 muzsikus szolisztikus szerepet kapott benne, és legnagyobb csodálkozásomra valóban ez a kompozíció a Párizsi Tribünön első lett. Most már azt kellett, hogy következzék, hogy majdnem azt mondhatnám, hogy bebizonyítsam, hogy nem véletlenül sikerült ez a kompozíció olyanná, mint amilyennél sikerült, bár nagyon sok hibáját látom, de mondjuk a fogadtatás elég kedvező volt, és ezért igyekeztem újabb darabokat írni, hogy valahogy megmutassam, hogy ez valóban ezt a mesterséget én igyekszem tisztességesen művelni. Az egyik darab után hoztam magával a másik darabot, mert mindegyikben volt valami olyasmi, aminek a megoldásával nem voltam megelégedve, és próbáltam azt egy következő kompozícióban valahogy jobban megoldani, valahogy véglegesebbé tenni. Így aztán, mivel mindig vannak olyan dolgok a darabjaimban, amikkel nem vagyok megelégedve, mindig kell egy következő darabot írnom, hogy azt a valamit kijavítsam. A következőben ismét lesz valami olyasmi, amit megint javítani kell, most már úgy látszik, ez életem végéig tartani fog ez a fódozgatás-javítgatás. Leszeretném szögezni, hogy sohasem törekedtem arra, hogy valamilyen egyéni nyelvet, vagy egyéni stílust, vagy bármilyen olyan valamit alakítsak ki, ami megkülönböztessen a többiektől. Azután nagyon nehéz ezt a kérdést úgy nézni, hogy az ember ne arra a procedúrára gondoljon, ami a műnek a létrehozása tulajdonképpen. Én magam bizonyos fajta kérdésekkel törődöm. Talán úgy fogalmazhatnám, hogy szeretném a műveimet, a darabjaimat egységessé tenni. Most nem úgy értem, hogy egyiket a másikhoz hasonlóvá, hanem egy darabon belül szeretnék valamilyen egységet megvalósítani, de úgy, hogy ezen az egységen belül rendkívül sokféleség legyen. Az az érzésem, hogy a legérdekesebb kérdése a zeneszerzésnek, vagy legalábbis egyik legérdekesebb kérdése az, hogy hogyan lehet a változatosságot egységbe foglalni, illetőleg az egységet változatossá tenni. Ez az a kérdés, amin tulajdonképpen az egész zenetörténet és minden nagymester nyüglődött, és amikor valamilyen kor földobott egy formamodellt, egy formatípust. Ennek a formatípusnak a célja is az volt, hogy módot teremtsen arra, hogy egy bizonyos egységet megtartva valamilyen változatosságot hozzon létre a zeneszerző.
0: Mielőtt meghallgatnánk a Musica Concertante második tételének részletét, hallgassuk a zenéről a szerző, Szőlősi András szavait.
1: Ez az első olyan darabom, amelyikben azzal próbálkoztam, hogy egy formai egyensúlyt két tételben valósítsak meg. Éppen ezért a másik tételnek tulajdonképpen az értelmét az első tétel adná meg, de az talán hosszadalmas volna, ha az egész mű fölhangzanék itten. Az első tétel egy nagyon mozgalmas, rendkívül ritmikus, rendkívül energikus, agresszív tétel. A második tétel tulajdonképpen nem is második tétel, hanem egy hosszabbra nyújtott epilógus, egy végtelenül csendes, alig mozduló. Számomra az volt az érdekes, amikor ezt a tételt csináltam, hogy ugyanabból az anyagból, amelyikből az első tételt mozgalmassá gyúrtam, hogyan tudok egy ilyen teljes megnyugvást, egy ilyen teljes pihenést, egy ilyen teljes elmerengést megvalósítani. Hogy aztán ez hogyan sikerült? azt nem az én dolgom eldönteni.

0: Mai műsorunkban a 105 éve született Szőlősi András zeneszerző zenetudós emlékét idézzük, aki a háború után egy tanéven keresztül Goffredo Petrassi mesteriskoláját látogathatta Rómában. Mestere tiszteletére készült a Sonorita című darab, erről beszél most a zeneszerző.
1: A darabnak a zenekara abban különbözik a szokványos szimfonikus zenekartól, hogy csak fuvolák, klarinétek, kürtök és vonósok szerepelnek benne. Külön szeretném hangsúlyozni, hogy ütőhangszerek sincsenek benne, mint ahogy egyetlen darabomban sincsenek. A darab maga egytételes, és egyetlen alapgondolatnak, kicsit komplikált a formája, egyetlen alapgondolatnak három változata van, és ennek a három változatnak egyenként van még két-három változata. Az alapgondolat maga az ritmikai vonal vezetésében nagyon nem azonos, de hasonlatos Petrassi negyedik koncertója egyik alapvető témájának a ritmikai vonalvezetésével. Ezt az alapgondolatot azért szerettem volna egy kicsit a Petrassi stílusához közelíteni, mert az egész darab az ő 70 éves születésnapjának az ünneplésére íródott. 1947-48-as tanévben Rómában ő volt a mesterem, végtelenül sokat köszönhetek neki. Rendkívüli módon tágította látókörömet, és 70 éves születésnapján ezt a darabot szeretném neki átnyújtani.

Szőlősi Andrást 1950-ben hívták a Zeneakadémiára, ahol 4 évtizeden át zenetörténetet és partitúra olvasást tanított, de Szabolcsi Bence és Barta Dénes mellett a hazai zenetudományi tanszék alapításánál is segédkezett. Tudományos publikációinak sorában tisztán rajzolódik ki a kettős cél, Kodály Zoltán és Bartók Béla műveinek jegyzékbe foglalása és írásaik közreadása. Szőlősi Bartók jegyzéke különösen sikeres volt, számozását S betű jelzéssel ma is világszerte használják. Miután a 3. koncertóval megnyerte a Rádiótársaságok Nemzetközi Tribün versenyét Párizsban, a darabban megkezdett úton haladva jutott el nagyszabású, egymást kiegészítő zenekari műveihez, a Transfigurationihoz vagy a Musica per Orchestrához. Vokális műveinek sorozatát pedig a King Singers megrendelései ösztönözték. Most is a kiváló angol énekegyüttest halljuk, Szőlősi András Fabula Fedri című kórusművével.

Vendismo, vendismo, vendismo, vendismo, vendismo, vendismo.

Szőlősi András zeneszerzői munkásságáért 1971-ben Erkel díjat, 1985-ben Kossuth díjat, 1986-ban és 98-ban Bartók Pásztori díjat kapott. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1993-ban választotta tagjainak sorába. Befejezésül hallgassunk részletet Szőlősi András Elégia című művéből.

0: Szőlősi András Elégia című művének részletét a Weinerszász kamaraszimfonikusok élén Wilhelm András vezényelte. Ugyancsak a Weinerszász kamaraszimfonikusoktól hallottuk a műsorban a Musica Concertante második tételének részletét, a harmadik koncertót a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta, a Sonorita részletét pedig a BBC szimfonikus zenekarának élén Ötvös Péter vezényelte. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 105 éve született Szőlősi András zeneszerző zenetudós emlékét idéztük egy 1975-ben készült rádióműsor részleteivel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: A 2026. február 2-ai műsor ismétlését hallották.
2: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
4: Jó estét kívánok! A szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A paksi atomerőműnek nem volt konkrét terve az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, hogy a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. Hozzátette azt is, hogy a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette a gondos óra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Ezt a tárcavezető Tanács Zoltán jelentette be egy interpellációra válaszolva az országgyűlésben. Közölte azt is, a programért felelős kormányzati szolgáltatóközpont élére átmeneti vezetést nevez ki, amelynek feladata a szolgáltatás zökkenőmentes biztosítása lesz. Már csaknem 50 halottja van a Kolumbia csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése. Idehaza naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. Több új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológiai szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. Ez utóbbi célja olyan szakemberek képzése, akik képesek időskor vagy betegség miatti képességvesztések kezelésére, újra tanítására. A rendeletmódosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és a munkaerőpiaci igény is. A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén, augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. Az eseményen ezúttal is a magyar népi kézművesség mesterei, valamint a világ számos országából, egyebek közt Japánból, Dél-Koreából, Kirgizisztánból és Kínából érkező alkotók vesznek részt. A fesztiválon 60 népművészeti közösség mutatkozik be. A látogatók amellett, hogy megnézhetik és megvásárolhatják a portékákat, csaknem 100 látványműhelyben ismerkedhetnek a népi kézművességgel. Folytatódik a hőség, ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16 és 22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk. Híradással legközelebb éjfél előtt 5 perccel jelentkezünk.
3: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.

Elhangzott Johann Sebastian Bach Siciliano Wilhelm Kempf átiratában, Joseph Nicolas Limable Pancras Roae átiratában, és Joseph Nicolas Vertigo szintén Pancras Roae átiratában. David Fry zongora estjét közvetítjük. Most hallgassák meg Domenico Scarlatti 87-es jegyzékszámú H-moll, majd 466-os jegyzékszámú F-moll szonátáját.

Domenico Scarlatti két szonátáját hallották, a H-molt, majd az F-molt. David Fry zongora estjét közvetítjük felvételről. Louis Couperin, titokzatos barikádok. Johann Sebastian Bach, I-moll orgona szonáta, második andante tétel. August Stradal átiratában. Johann Sebastian Bach, A-moll hegedű szonáta, harmadik andante tétel. Bruno Mont-Saint-Jean átiratában, Johann Sebastian Bach D-dur zenekari szvit, második R-tétel, Alexander Szilotti átiratában, és Johann Sebastian Bach szimfónia a Wir danken dir Gott, Wir danken dir kantátából, Wilhelm Kempf átiratában, az első tétel hangzik majd el.

Elhangzott Louis Couperin Titokzatos barikádok, Johann Sebastian Bach E-moll orgonaszonáta második tétel August Stradál átiratában, Johann Sebastian Bach A-moll hegedű szonáta harmadik tétel Bruno Mont-Saint-Jean átiratában, Johann Sebastian Bach harmadik D-dur zenekari szvit második tétel Alexander Szilotti átiratában és Johann Sebastian Bach Szimfónia a Wir danken dir Gott, Wir danken dir kantátából első tétel Wilhelm Kempf átiratában. David Frey zongoraestjét közvetítjük felvételről a Pesti Vigadóból. Richard Wagner, Eine Sonate für das Album von Frau M.W.

Elhangzott Richard Wagner Eine Sonate für das Album von Frau M.W. David Frey zongorázik. Befejezésül Richard Wagner Tristan és Izolda című operájából az előjátékot halljuk Hans von Bülow átiratában, majd Izolda szerelmi halála hangzik föl Liszt Ferenc átiratában.

Elhangzott az előjáték Richard Wagner Tristan és Izolda című operájából Hans von Bülow átiratában, majd Izolda szerelmi halálát hallották Liszt Ferenc átiratában. David Fry ráadásként Franz Schubert Gesdur empromptüjét szólaltatta meg Opus 90 nr. 3.

0: Ráadásként hallották Schubert Gesdur empromptűjét, opusz 90, numero 3. Kedves hallgatóink, David Frey zongora estjét közvetítettük. A koncert a Cifra Fesztivál keretében valósult meg. A felvétel a Pesti Vigadóban 2026. február 17-én készült. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Edvard Grieg Liszt Ferencről miként játszotta a norvég szerző G-dur szonátáját első látásra. Először is abba gondoljanak bele, hogy nem ismerte még a szonátát. Sosem hallotta vagy látta azelőtt. Másodszor pedig ne feledjék, hogy hegedű szonáta volt, vagyis hegedű szólam volt benne, amely önállóan bontakozott ki, hol felül, hol alul, a zongorától függetlenül. Erre mit csinál Liszt? Az egész mindenséget eljátsza tokkal, vonóval, hegedűvel, zongorával, sőt, még annál is többet, mert teltebben, szélesebben játszott. A hegedű elfoglalta méltó helyét a zongora szólam kellős közepén. Liszt szó szerint az egész klaviatúrán játszott egyszerre, egy hang sem maradt ki. És hogyan játszott? Pompásan, szépségesen, zseniálisan és összehasonlíthatatlan megértéssel. Azt hiszem, nevettem. Úgy nevettem, mint egy idióta.

0: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában az Organ Station Strutting Down the Avenue című albumát mutatjuk be. A formáció debütáló korongján a Hammond orgona karakteres vintage hangzása találkozik a gitárral és a dobbal. A szerzeményeken ötvöződik a jazz, a soul és a groove. Az Organ Station új felvétele az Éjszakai Jazz Clubban, kedden 23 órakor, a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában a 4. Haideneum Esterháza Fesztiválról beszélgetünk.
1: Egy olyan ritka együttállás ez a hely, ahol Haydn zseniális zenéje és a csodálatos építészet és a csodálatos akusztika és a hangszerek, ezek egy nagyon izgalmas harmóniában vannak egymással, ez nagyon nagy élmény.
0: Összhang. A zenei élet aktualitásai szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban.
2: A folytatásban a Miskolci Szimfonikus Zenekar estjét közvetítjük a Zeneakadémiáról, felvételről. A felvétel április 27-én készült. A karmester Török Levente, közreműködik Somodari Péter Gordonkán. Elsőként Claude Debussy metszetek ciklusának első tételét, a Pagodák címűt hallják André Caplé átiratában.

Elhangzott Claude Debussy, André Capli, Metszetek, első tétel, Pagodák. A Miskolci Szimfonikus Zenekar estjét közvetítjük, vezényel Török Levente. Claude Debussy Tánc című műve következik Maurice Ravel átiratában.

hangzott Claude Debussy, Maurice Ravel, Tánc. A Miskolci szimfonikus zenekar játszik, Török Levente a karmester. Claude Debussy, Maurice Ravel, első zenekari szvit, a harmadik álom tételt hallják.

Elhangzott Claude Debussy, Maurice Ravel első zenekarrészvét, harmadik álom tétel. A Miskolci Szimfonikus Zenekar estjét közvetítjük, vezényel Török Levente. Most kérem, hallgassák meg Dohnányi Ernő koncertdarab Csellóra és Zenekarra című művét, opusz 12. A szólista Somodari Péter.

Elhangzott Dohnányi Ernő koncertdarab csellóra és zenekarra. A szólista Somodari Péter volt. A Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjét közvetítjük a karmester Török Levente. Befejezésül Maurice Ravel bolerója csendül föl.

0: Elhangzott Maurice Ravel Bolero. Kedves hallgatóink, a Miskolci Szimfonikus Zenekar estjét közvetítettük, vezényelt Török Levente. Közreműködött Somodari Péter Gordonkán. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. április 27-én készült. A hangmérnök Lakatos Gergely, a zenei rendező Bárány Gusztáv és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Kedd kora délután a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. A műsoron Rossini, Weber és Schubert egy-egy kiváló alkotása. Weber klarinét versenyében Szepesi János a szólista, az est karmestere Riccardo Frizza. A március 5-i koncert felvétele a Zeneakadémiáról, kedden 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Szerda este Bartók Béla műveiből játszik Balázs János és a Koncertó Budapest. A koncert első felében szlovák népdalok és a második zongora verseny jelennek meg, majd felcsendül az életmű egyik csúcspontja, a Kékszakállú Herceg vára. Közreműködnek énekes szólisták és az Angelika Leánykar. Vezényel Keller András és Gráb Zsuzsanna. Tavaly szeptemberi felvétel a Zeneakadémiáról, szerdán 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Száz éve ezen a napon született a francia orgonaművészet nagyasszonya, az előadó, pedagógus Marie-Claire Allen. Összeállításunkban az ő előadásában hallhatják Olivier Messiaen, a szeretett, korán elvesztett testvér Jean Allen, valamint Maurice Durufle és Francis Poulenc egy-egy művét. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Marie-Claire Allen már fiatalon legenda lett. 24 éves korára 4 alkalommal nyerte meg a Párizsi Konzervatoár versenyének első díját. És ezek után szinte közvetlenül 1950-ben Genfben aratott nemzetközi sikere el is indította a világ hírné felé. Úgy tartják, hogy az orgona művészek közül ő készítette a legtöbb lemez felvételt. Albumainak számát 260-280-ra becsülik. Rögzítette Nikolaus Bruns, Georg Böhm, François Couperin, César Franck, Félix Mendelssohn Bartholdy és Albert Roussel minden orgonaművét, valamint Johann Sebastian Bach valamennyi orgonadarabját 3 alkalommal. A 60-as, a 70-es és a 90-es években. A kérdésre, hogy miért vette fel a monumentális hagyatékot 3-szor is, így válaszolt. Az elsőnél még a technika vezérelt. A másodiknál a historikus előadásmód, a harmadiknál pedig végre olyan Bach korabeli restaurált műemlékorgonákhoz jutottam el, amelyeken maga Bach is játszott. Úgy érzem, ezek a hangszerek tanítottak meg igazán Bachot játszani. Marie-Claire Allennek legendás tanárai voltak. Marcel Dupré orgona, Maurice Durufle összhangzattan, akiket lenyűgözött növendékük denevérnek mondott hallása, illetve csalhatatlan memóriája. Koncertjeit gyakran játszott a fejből, ami tekintve az orgona bonyolult regisztrációs rendszerét igen ritka gyakorlat. Az orgona művészeket általában magányos muzsikusként tartják számon, akik a templomok karzatain a játszóasztal mögött csendesen visszahúzódva élik mindennapjaikat. Marie-Claire Allen ebben is különbözött kollégáitól. Számos kamara formációban játszott, Legendás partnere volt Maurice André, a világhírű trombitaművész, de gyakran lépett fel a venetói szólistákkal, Jean-François Payard kamarazenekarával és a toulouse-i Capitol színház zenekarával. Olivier Messiaennal, a nagy francia komponistával és orgonaművésszel egészen különleges kapcsolata volt. Bátyja, Jean Allen, akit 14 évesen veszített el, Messiaen jó barátja volt. Együtt dolgoztak azon, hogy miként tudnák megújítani a francia orgonaiskolát. A konzervatoárban Marie Claire Allen, noha, mint említettük, Durufflé és Dupré növendéke volt, Messiaen számos óráját is látogatta, aki teljes mértékben növendékének tekintette. S volt más, egészen különös kapocs is köztük. Olivier Messiaen első feleségét szintén Claire-nek hívták, Claire Delbeau, hegedűművész. És volt egy Alain Messiaen nevű öccse is. A zeneszerző műveinek egyik leghitelesebb tolmácsolójaként tartotta Marie Claire Allent, aki most a Jézus születése című ciklusból a 9. tételt játsza, az Isten köztünk lakozék. A hangfelvétel 1988. áprilisában Luzernben, a Hofkirchében készült.

Jézus születése. A nagyívű ciklus 9. tételét hallották. Az Isten köztünk lakozék. Olivier Messiaen műve a Lucerni Hofkirche orgonáján szólalt meg. Összeállításunkban a 100 éve született Marie-Claire Allain játszik. Említettük, bátyját 14 évesen 1940-ben vesztette el. A két testvér között különösen szoros kapcsolat volt, hiszen nem csupán együtt nőttek föl, de mindkettőjük rendkívüli zenei tehetséggel bírt. Jeant a jövő egyik nagy reményű zeneszerzőjének tartották. Élete azonban a II. Világháború frontján, kevéssel 29. születésnapja után a közép-franciaországi Saumur-nál tragikusan zárult le. Az 5 évvel fiatalabb Marie-Claire, immár ismert művészként Jeant hagyatékát folyamatosan gondozta, kritikai megjegyzésekkel ellátva publikálta, népszerűsítette. Egy-egy félbehagyott kompozícióját maga fejezte be, írta át. Ezek közé tartozik a lassú Saraband, melyet most a Bambergi Szimfonikus Zenekar muzsikusainak közreműködésével hallanak, Jean-Jacques Cantoreau vezényletével. Az orgonánál Marie-Claire Allain.

Jean Allen Sarabandját hallották. A tragikusan fiatalon elhunyt zeneszerző kéziratai közül előkerült tételt a testvér Marie-Claire Allen kiegészítésével hallották. A bambergi szimfonikusok muzsikusait Jean-Jacques Cantoreau vezényelte. Az ásnova adásában a 100 éve született világhírű orgonaművész Marie-Claire Allen játszik. A tragikusan elhunyt báty halála nem csak a testvért, Marie-Claire-t rendítette meg, hanem számos francia muzsikust is. Köztük Marie-Claire egyik tanárát, Maurice Durufflét is, aki Prelude és fuga címmel írt művet Allen nevére 1942-ben. Az orgonamű címe fölé ezt rótta a zeneszerző orgonaművész Durufflé. À la mémoire de Jean Allen, mort pour la France, azaz Jean Allen emlékére, aki életét adta Franciaországért. Marie-Claire Allen játékát 1997. november 11-én és 12-én a Bajor Rádió stúdiójában rögzítették.

Prelude és fuga Jean Allen nevére. Maurice Durufle 1942-ben írt művét Marie-Claire Allen játszotta, aki befejezésül egy orgonaversenyt ad elő. A múlt század első felében Párizsban működött egy szalon, ahova akkor legtehetségesebb művészei kaptak rendre meghívást, és az invitáláson túl megrendeléseket is átvehettek. Ez a szalon Princess Edmond de Polignacé, az Ingervarró gépgyár alapítójának özvegyéjé volt. Francis Poulenc-et 1934-ben kérte fel egy új mű írására. Kívánsága az volt, hogy nehézsége ne haladja meg saját előadói képességeit. Az idő múlásával a darab azonban túlnőtt, nem csupán a nehézségi fokon, hanem kilépett a szalon falai közül is. Ez volt a G-moll orgonaverseny, mely 1938-ra készült el, s melynek nyilvános ősbemutatóján 1939. júniusában a Salle Gaveau-ban, annak 1900-ban épült Müttenkavalyé-Kohl orgonáján az imént hallott mű szerzője Maurice Durufle játszott. A karmesteri pálca Nádja Boulanger kezében volt. Ez a hangszer 1957-ben átköltözött Camille Saint-Saëns észak-normandiai házába. Az interneten található egy fénykép, melyen Saint-Saëns ezen az orgonán játszik, természetesen még a Salle Gaveau-ban. A fotó 1910 körül készülhetett. Most egy Rotterdamban 1984-ben rögzített felvételről szólal meg a darab. Marie-Claire Allen partnere, a város filharmonikus zenekara, a dirigens James Conlon.

0: Francis Poulenc 1938-ban befejezett orgona versenyét hallották. A rotterdami filharmonikus zenekart James Conlon vezényelte. Az Ars Nova, melyben ezúttal a 100 éve született francia orgona művész és pedagógus Marie-Claire Allen játszott, véget ért. Holnapi összeállításunkban kerek születésnapost köszöntünk felvételeit hallgatva. Szeverényi Ilona cimbalom művész előadásában Szokolai Sándor, Hollós Máté, Mohai Miklós, Király László, Kurták György és Madarász Iván művei szólalnak meg. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom Önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Prolog következő műsorában Gaetano Donizetti, Klára és Serafina, avagy a Kalózok című félig komikus és félig komoly operájáról mesél László Ferenc. A főbb szerepeket Greta Doveri, Zufán, Matthias Moncada és Hyunso Park énekli. A Milánói Scala énekkarát és a Originali zenekart Sesto Quattrini irányítja. Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt, kedden 19 órakor, a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában a 4. Haydeneum Eszterháza Fesztiválról beszélgetünk.
2: Egy olyan ritka együttállás ez a hely, ahol Haydn zseniális zenéje és a csodálatos építészet és a csodálatos akusztika és a hangszerek, ezek egy nagyon izgalmas harmóniában vannak egymással, ez nagyon nagy élmény.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják, illetve a Debreceni Bor és Jazz napok tavalyi eseményei közül egyet, a Balázs Elemér Group 2025. augusztus 2-án Debrecenben a Nagyerdőben a Békástó nagy színpadán lépett fel. Balázs Elemér dobol, Balázs József zongorán játszik, Molnár Enikő és Varga Dávid énekel, Komjáti Áron gitározik, Lakatos Pecek Krisztián a bőgős és Cibere József ütőhangszerekkel játszik. Csak a témacímeket mondom, Flying in Music, Another One, I Can't, Please Don't Tell Me Love, To Eternity, Cameo So, More, és egy magyar népdal feldolgozása, Rózsa, rózsalabda, rózsalevele hangzik el.

0: A mai jazz koncertekben a Balázs Elemér Group tavalyi a Debreceni Bor és Jazz napokon adott koncertjét hallhatták. 2025. augusztus 2-án készült a felvétel Debrecenben, a Nagyerdőben, a BKS-tó nagy színpadán. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Csurgó Tamás volt. Elhangzott téma cím szerint a Flying in Music, Another One, I Can't, Please Don't Tell Me Love, To Eternity, Cameo So, More és egy magyar népdal feldolgozás, a Rózsa, Rózsa, Labda Rózsa levele. Balázs Elemér dobolt, Balázs József zongorán játszott, Molnár Enikő és Varga Dávid énekelt, Komjáti Áron gitáron játszott, Lakatos Pece Krisztián bőgőn, Cibere József pedig ütőhangszereken. Köszönöm a kitüntető figyelmüket a jazzkoncertek végén, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitímnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Megkezdődött a Paksi atomerőmű második blokkjának úgynevezett fokozatos felterhelése, vagyis az utolsóként még működő négyes turbinája mellett beindították a hármast is. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A négy paksi blokkból továbbra is csak egy, a kettes üzemel, két turbinája összesen 500 megawatt áramot termel. Hűtlenkezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondos óra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csak nem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, ezekben összesen több mint 14000 gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltatóközpont élére átmeneti vezetést neveznek ki. A fiatalok mentális egészségért tevékenykedő szervezeteket és szakembereket ismertek el a Sziget Fesztiválon. A Super Society elismerést olyanok kapják, akik innovatív és hiteles módon tesznek a fiatalok mentális egészségért. Kódexeket, ősnyomtatványokat lehet majd olvasni és kutatni a Veszprémi Várnegyed megújult kis szemináriumában. Az épületben látványkönyvtárat, kutató és előadó termet, klimatizált raktárakat és kiállító termet is kialakítanak. A felbecsülhetetlen értékű kötetek és nyomtatványok mellett itt helyezik el a Főegyházmegyei Levéltár állományát is. A látogatókat várhatóan október közepétől várják majd. Híreink végén az időjárásról. Többnyire mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan, főként a nyugati, déli és észak-keleti tájakon lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, délután észak-keleten viharossá fokozódhat a szél. Hajnalban általában 16-22, délután 33-38 fok várható. Hírekkel reggel 6 órakor jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözlöm Önöket a Notturno különleges éjszakai komoly zenei kirándulásán, utazásán. Most, amikor a világ lassan álomba berül, engedjük, hogy a zene átjárja ezt a csendet. 6 órán keresztül ismert és kevésbé ismert zeneszerzők műveit hallhatják nagyszerű előadók tolmácsolásában. Németh Attila köszönti Önöket, munkatársaim, hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta. A dallamok simogatják az érzékeket, és talán segítenek elengedni a nap fáradalmait. Nyissák ki a szívüket, és hallgassák meg elsőként Lars Johann Verle 292. Petrarca szonettjét.

az 1926-ban született Lars Johann Verle Petrarca szonettjét a jütlandi kamara kórus énekelte. Egy-egy pillanatra tényleg megáll az idő, és csak a zene létezik. Fedezzük fel együtt az éjszaka rejtett szépségeit. Most Giovanni Antonio Piani szonátáját hallgatjuk meg.

Giovanni Antonio Piani szonátáját Eva Saladin, Daniel Rosin és Johannes Keller adta elő. Most Chopin opusz 12-es zongora darabja következik, bevezetés és változatok. A leírások szerint Chopin nagyszerű színészi képességekkel rendelkezett, egy időben szeretett bohóckodni, a társaság középpontja volt.

Chopin zongoradarabját Ludmil Angelov játszottam. Említettem, hogy volt idő, amikor a lengyel szerző a társaság központja volt, aztán később megváltozott ám ez a szokása, és egyre zárkózottabb és melankólikusabb lett a természete. Esther Megy pasztorája következik most, amit az Ész Szimfonikus Zenekar játszik.

Esztermégi pasztoráját az Ész Nemzeti Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában hallottuk Arvo Folmer vezényletével. Ez a zeneszerző, hogy 1922-ben született és 99 évet élt. Most Mozart 171-es körüljegyzékszámú fuvola négyese következik a Notturnóban.

Mozart 171-es jegyzékszámú C-dur fuvola négyesét a dél-koreai fuvola négyes tagjai adták elő. Egy kortársa így írt Mozartról, a géniusz tüzében ragyogó arcról szavakkal képet adni épp oly lehetetlen, mint a napsugarat lefesteni. Most hallgassuk meg Robert de Vise démon szvittjét.

Robert de Vizé Démosz ügyét Komáli Akakpó játszotta. Most Rachmaninov negyedik zongora versenye szól. A zeneszerző fiatalkora nem volt békés és nyugodt, ő mindig vágyott az otthonra, szeretetre, meghitt családi légkörre, de hát ebben kevés ideig lehetett csak része. A szólista Jean-Yves Thibaudet.

Rachmaninov negyedik zongora verseny hangzott el Jean-Yves Thibaudet és a San Franciscói Szimfonikus Zenekar előadásában, vezényelt Michael Tyrson Thomas. A francia pianista korunk egyik nagy sztárja járt hazánkban, akkor Ravel zongora versenyét játszotta. Handel Ámbol koncertó grosszója szól most a notturnóban.

Handel Amo Concerto Grossoját Stefano Montanari és az Accademia Bizantina együttes adta elő. A 19. század végén Amerika komoly zenéjében a német iskola uralkodott, Louis Moreau Gottschalk néhány zongora darabjától eltekintve kevés volt az, amit amerikainak lehetett nevezni. Most Gottschalk egyik zongora darabja szól.

Pasquinade, Louis Moreau Gottschalk zongora darabját Michael Lewin játszotta. A New Orleans-i csodagyerek oktatását Gounod-ra akarták bízni Párizsban, ő nem vállalt el a feladatot, azt mondta, hogy egy jó zongorista sem teremhet Amerikában, amely tudva levően a vademberek és a gőzmozdonyok hazája. Julius Röntgen 8. szimfóniáját halljuk.

Julius Röntgen 8. szimfóniáját adta elő Roberta Alexander és a Holland Rádió zenekar. A fiatal Röntgen elvégezte magánelemi iskoláját, majd Utrechtben az első polgári iskolába került, de az érettségi előtt 3 hónappal 1863-ban kizárták az iskolából tiszteletlenség miatt. 2 óra van.

A Diotima vonós négyes koncertje következik, amely a Párizsi Champs-Élysées színházban volt 2026. február 5-én. Elsőként Beethoven opusz 18-as F-dur kvartettje hangzott el. Ez a sorozat 6 vonós négyesből áll, és a zeneszerző Lobkovic herceg megbízásából készítette el a műveket. A herceg Beethoven után született 2 évvel, és csak 44 évet élt. A morvaországi Wittenau régense, 18-19. Század fordulóján Bécs legnívosabb privát zenekarának gazdája volt. Beethoven a kvartetteken kívül a 3., 5. és a 6. szimfóniát is neki ajánlotta.